Ezért összeült őket, láttak, hogy ott valamit 200-an előznek, Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont, gondoltak a lüktető élet el a viszony, ide elkezdeni.

0: Strada Rádió. Hallgass ránk!
1: Na, a következő dal pedig egy olyan dal,
2: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból. Vagy vált anakronisztikussá.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu. Honnan nem látszom, hova is bújott.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinfon.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfon.hu.

Szevasztó! Mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger. De itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Quins pa a Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugy, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fél azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsérvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajnó is, vörös felhő, tárciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtettek, arra terül, súlyos voltam, nem láttam, hogy az életé, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, ami magam szepökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fiám, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előálló. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Merci, c'est Paul. En PGC.

Gözi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Saint-Luc, c'est belle.
1: Tehát az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk, hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Vigyázz, ég a fű. Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát ugye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Pazzeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

Ti jobban tudjátok, akkor, de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét. Attól van, és azt mondják, hogy ezred vég lesz, és az, vagy volt. Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek. Vagy jött volna emberek.

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Feuer.

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszönöm.

tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockbaladának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagy ratörő refrémből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma és tőlünk kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen, köszönjük!

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orgol, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángol, leverem.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkorát estél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: Rock'n'Fun.hu.
1: Rock'n'Fun.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rock

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azoknak szarabból megyünk.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

A bogarak, a hangyák, a bőrönkön mászkáltak. Egyet elmorzsoltam, a hasán s hátráltak. A többiek elhúzva, az egyet, aki meghallgatott.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.

Jó estét kívánunk, szevasztok! Igazából azt ígértük tavaly magunknak, szerintem nektek nem, hogy azzal folytatjuk, amivel befejeztük.

érzése teraszra vitte őket. Látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak. A szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyámá. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama.

0: que si c'est Ben.
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit speciális vokális megoldással. Szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Egy amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Thank you.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

ablakot nyits, amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell, ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha.

0: még nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám? Mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-be, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebben a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye, volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Jó is.
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek?
1: Jó, jó, jó.
0: Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.
1: Jó.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszorok jön.

ugye ez volt az éjfél, és ugye milyen utána? Nem hallom!

Következzék a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

Hű, na megérkeztünk, szép jó napot kívánunk mindenkinek innen a Tekert körbe velünk a Velencei Tavat rendezvényről, és hogy pontosan hol is vagyunk, hát a Pákozdi Pagonyban a Fodisz jóvoltából kitelepültünk ide, és innen fogjuk ma csinálni az Oroszlán Szív című műsorunkat. Ne ijedjetek meg, nem én fogok folyamatosan beszélni, én csak egy kis bevezetőt tartok itt rögtön az elején, és majd át is adom a szót, a képet és a hangot műsorvezető kollégámnak, barátomnak, ugyanis Parócai Geri szokta csinálni ezt a műsort. Én most csak itt belekontárkodok, belebeszélek,

0: beszélgetek, mert hát amikor bent vagyunk a stúdióban, akkor mindig befogom a szám és csendben, ha ülök és hallgatom, hogy mit beszélgettek a vendégekkel. Nem mindig. Várjál, mert neked még nincsen hangod, azt el kell tolni, és akkor most próbáld meg újra.
1: Igen, nem mindig van ez így, de általában.
0: Na igen, ott is szeretek néha belebeszélni, és mindenféle dolgokról elmondani a véleményemet, illetve hogyha valami már nagyon kikívánkozik belőlem. Itt is lesznek majd vendégeink.
1: Lemadásszuk őket, mert nem tudjuk jelenleg, hogy hol vannak.
0: Úgyhogy... Igen, mert ugye sikerült úgy összehoznunk a dolgot, hogy egyszerre van a tókerülő kerékpározásnak a rajtja és a rádióműsor indulásának időpontja, tehát mind a kettő 10 órára lett meghirdetve. Nem tudom, hogy elkezdődött-e már, majd mindjárt körbenézünk egy-egy zenét, elindítunk majd, és akkor körbenézünk, hogy mi történik. De lesznek még ezen kívül is vendégeink, hiszen ígérték nekünk, hogy meglátogatnak minket itt a sátorban. Picit még kevesen vagyunk, de hát szerintem ahogy telik majd az idő, úgy jönnek kifelé az emberek, mert az időjárás nagyon jó, nagyon szépen süt a nap, igazi vénasszonyok nyarát éljük itt a 100 holdas pagonyban, na jó nevét.
1: Igen, és ahogy így láttuk, találkoztunk korábbi vendégeinkkel is, sportolókkal, különféle fogyatékkal élő sportszervezetek vezetőivel, akik programokat hoztak ki. Talán, ha jól láttam, akkor lesz egy labirintus, amit ugye látássérültek alakítanak majd ki, és itt lehet ezt kipróbálni, hogy hogyan is közlekedünk mi a mindennapokban. Úgyhogy szerintem érdekes programok lesznek itt, és reméljük tényleg, hogy a program szervezői meglátogatják itt a standunkat, és egy néhány perces interjúra le tudnak ide ülni. Reméljük, minél többen lesznek az elkövetkezendő időben. És valóban egyre melegebb van, egyre jobb idő van, mert már nagyon süti a hátunkat itt a nap.
0: Úgy, még mindig kíváncsi. Jobb, mint a szemből süti.
1: Ez igaz. Mondjuk nekem mindegy. Igen, úgyhogy szerintem lassan ez a kerékpáros esemény is elindult. De Viktor mindjárt körbenéz itt, aztán meglátjuk, mi fog történni.
0: Így van, körbe fogok tekinteni. Szóval családi nap a Pákozdi Pagonyban 9 órától egészen 16 óráig a Fodisz jóvoltából, ahol ki lehet próbálni lézerlövészetet, dartsfocit, tollaslabdát, látássérült sakkot, érzékenyítő sportprogramokat és ügyességi feladatokat is lehet végrehajtani. Úgyhogy aki esetleg látja, hallja, adja át, mindenkit várunk itt szeretettel.
1: És jöhetnek hozzánk is.
0: Így van, jöhetnek a Strada Rádió standjához is, és velük bárkivel nagyon szívesen elbeszélgetünk, akár hosszabb időben is. Na jó, akkor zene, megyek körbenézek, és jövünk vissza friss infokkal.

0: Na ezután a röpke kis zenei szünet után, ami fél órára nyúlt körülbelül, meg is érkezett az első vendégünk, aki nem más, mint Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Szeretettel üdvözöljük, elnök úr!
1: Köszönöm a meghívásotokat, sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Kérlek,
1: Mezzoforte, ha jól hallom.
0: Még egyszer?
1: Mezzoforte Garden Park.
2: Így van, egy kis Garden Parkival.
1: Karam Mezzoforte?
0: Igen. Én ma is tarom.
1: Izlandon jó zenekarok vannak egyébként, Björk, meg...
0: Is hallottam.
1: Igen. Na igen, bocsánat, hogy
0: szuper,
1: így...
0: Szuper, semmi gond, nem. Általában a vendégeinket el szokta vinni a jó zene, de örülünk, hogyha ez elnyerte a tetszését. Kérem, meséljen erről a eseményről,

0: Tolma itt lehetünk. Milyen apropóból kerül megrendezésre, és hogy igazából milyen célra szolgál?
1: Az eseménynek a középpontjában a bicikli tó kerülő bicikli verseny, nem is verseny, ez valójában egy ilyen kis fesztivál, vagy közös biciklizés áll. Szerencsére az idő az nagyon kedvező mindenkinek, különösen a biciklizéshez. És ennek az eseménynek az örvén szerettük volna bemutatni a fogyatékos sportokat, a parasportokat, hogy azok, akik elálljuk egy kicsit beletekinteni abba, hogy azoknak a számára, akik valamilyen fogyatékossággal élik az életüket, jellemzően valamilyen testi fogyatékossággal, azoknak milyen sportolási lehetőségek állnak rendelkezésre. Hála Istennek most már ebből nagyon sokféle van, és akik eljönnek ide, és majd visszatérnek a biciklizésbe, vagy éppen itt járnak a Vadasparkban, azok kipróbálják ezeket a sportokat, szóval ez volt a lényege.
0: Szuper, hányadik alkalommal?
1: Hát először vagyunk így mi együtt a rendezvény. A rendezvény a sokadik, azt nem tudom, hogy hányadik, azt is lehet, hogy jobban tudját.
0: Szuper, hányadik alkalommal?
1: Hát először vagyunk így mi együtt a rendezvény. A rendezvény a sokadik, azt nem tudom, hogy hányadik, azt is lehet, hogy jobban tudjátok, de hogy mi először csatlakozunk ehhez. Nagyon sok helyen ott lenni. Ugye kétféle módon igyekszünk mi a fogyatékosok sportját szervezni, támogatni. Az egyik az, amilyen ez a mai esemény, és ezt hívjuk mondjuk úgy szabadidős eseménynek, amikor az emberek nem versenyeznek, nem egymást akarják legyőzni, hanem együtt akarnak mozogni, együtt akarnak lenni, a szabadidejüket értelmesen, hasznosan eltölteni valamilyen sporteseménnyel. A másik pedig, amikor kifejezetten verseny van, abból egy évben, hát abból legalább, hogyha összeadom a megyei, meg az országos diákolimpiai versenyeket, akkor biztos van 100, és abban 13 000 diák versenyez. Ezek ugyanolyan diákolimpiák, mint az év diákok, mert csak itt éppen fogyatékos diákokról van szó. Szóval másik az, amikor versenyek vannak, és ezek 10-valahány sportágon, most kicsit bajba vagyok, biztos össze tudnám számolni, valósulnak meg, kifejezetten fogyatékos diákok számára, és hát most hány eseményre jutok el, szerintem több tucatra.
0: Igen, Vajtó Richárd szokott rendszeresen a vendégünk lenni szinte minden hónapban. Ő mondja, hogy milyen lehetőségei vannak egy fogyatékkal élő diák sportolónak, vagy akár egy hétköznapi nyelven egy amatőr sportolónak is. Egyre szélesedik ez a paletta. Jelenleg arról van tudomása, hogy nagyjából hány sportágba lehet kipróbálnia magát, akár egy hobbi sportolónak, vagy egy gyermeknek.
1: Közel 30-ban. Nem állítom, hogy ez minden sportág bárhol az országban hozzáférhető, mert itt még messze nem tartunk, és talán nem is fogunk itt soha tartani. De azt igen, hogy ebben a 30 sportágban, ha nagyon akarja, akkor tud sportolási lehetőséget találni, ami jelent sportszer, esetben még verseny. Most egyébként erre a rendezvényre, ahol most üldögélünk, ebből ide Grúziából érkeztem, éjjelre küldtem haza Grúziából, Isztambulon keresztül, ahol a Vak Judo világbajnokság zajlott, annak a megnyitő ünnepségén voltam meg előtte egy ilyen gálán, és pont arról beszéltünk a külföldi kollégákkal, ott nagyon sok külföldi paralimpiai bizottság vezetője volt, ott legalább, hát nem is tudom, hogy 20, arról beszéltünk, hogy most már egyre szélesebb azoknak a sportágaknak a száma, amikben van olyan verzió, amit a fogyatékosok ki tudnak használni. Például itt van a vakok, látássérülteknek a sportjai, szóval el sem tudjuk képzelni néha, hogy milyen sportágak vannak olyanok, amelyben vakok is versenyezhetnek. Tudok nektek példát, bár annyira lehet, hogy nem lepleknek benneteket, lövészet. Hát hogy képzelnénk el a lövészetet egy vak ember számára, de van
0: elég bonyolult egy hétköznapi
1: ember számára. Van ilyen, mert a fegyver által kibocsájtott lézer, az ha eltalálja, vagy ha éppen rajta van a célon, akkor egy hangjelzést ad a fülbe, és akkor kell elhúzni a fegyveren a ravaszt, amikor ez a hangjelzés megérkezik. Szóval mindent ki lehet találni mindenkinek, bármilyen fogyatékossággal is éljen, mindenki számára lehet kitalálni valami olyat egy adott sportágban, amit ő is tud élvezni.
2: És akkor még nem is beszéltünk ilyenekről, hogy vakpingpong,
1: vaksak itt tőlünk 10 méterre, ki lehet próbálni a vaksakot, az is nagyon izgalmas, meg így van, vakvívás, vakíjászat, van már mindenféle, és akkor itt most még csak a látássérültekről beszélünk.
0: Igen, térjünk vissza erre a judo világbajnokságra, hogyan szerepelnek, vajon mi az a van elvárás egyáltalán?
1: Hát egy magyar sportolónk van, Bende Gúz, egyetlen sportolónk van, aki tegnap kezdte el a versenyzést, úgyhogy nem tudom, hogy fog végezni, majd ezt talán hogy is, holnap vagy holnap után fog végezni, majd meglátjuk, hogy halad. Nekünk azért

0: a látássérültek a sportjában nincsenek igazán nagy eredményeink, nemzetközi eredményeink, kevés versenyzők is van.
1: Bocsánat, unblock így a látássérültek terén érti? Vagy
0: csak unblock a látássérültek terén. Most hirtelen kell gondolkoznom, hogy a legutóbbi paralimpián Párizsban kik voltak. Ott volt Burányi Flóra judósként, aki látássérült volt, és most gondolkodom, hogy volt-e más látássérült versenyzők, de szerintem nem is volt, csak a Flóra egyedül. De most a judóban is lettek egyen-ketten, van bringában, van csörgőlabda válogatottunk, fiúk, lányok, van vakfoci csapatunk, ott fiúk, aztán triatlon versenyzőnk is volt, úszóink is vannak néhányan, szóval azért akadnak, de valójában mi a vak sportokban nem vagyunk annyira erősek nemzetközileg, mint mondjuk a parasportok más területén.
1: Igen, elnök úr most belelépett egy folyóba, én is csörgőlabdázom, én már 3 éve, 6 évvel ezelőtt veszítettem el a látásom cukorbetegség miatt. Mm-hmm. És a korábbi férfi válogatottnak az edzőjénél játszom Dabason.
0: A Robinál?
1: Igen, a Robinál 3 éve. Muszáj megkérdeznem, mert azt kérték tőlem, hogy ezt kérdezzem meg öntől, hogy esetleg a csörgőlabdának milyen jövője lehet az elkövetkezendő években.
0: Nehéz beszélgetés lesz, akkor
1: nem
0: innentől.
1: Fel,
0: de jogos a kérdés. Ugye,
1: haza kérdezek, bocsánat.
0: Igen, nem, semmi gond, sőt.
1: Hivatali,
0: nem tudom, mennyire tudjuk a hallgatókat ennek a mélységeibe bevezetni, meg mennyire akarják, de néhány...
1: Épp havonta szó van, bocsánat, hogy közben
0: a
1: csörgőlabdáról szó van.
0: Ugye a csörgőlabda egy nagyon furcsa helyzetben van, mert Magyarországon a csörgőlabda, mint sportágnak a szervezését és a felügyeletét furcsa módon a Magyar Kézilabda Szövetség látja el. Ugye ez valójában a csörgőlabda ugye nem hasonlít semmiben a kézilabdához, hiszen minden más. A labda, a játékosok száma, a szabályok, minden. És közben a kézilabdában elindult egy másik parasportág, ez a kerekesszékes kézilabda, ami egy egész fejlődőben van Magyarországon is, meg a világban is, és én úgy látom, hogy a Nemzetközi Kézilabda Szövetség sokkal inkább a kerekesszékes kézilabdára akar fókuszálni a jövőben, nem a csörgőlabdában.
1: Ezt értsük úgy, hogy például a paralimpián mondjuk azt...
0: Hogy fölkerül-e?
1: Igen.
0: Még nem paralimpiai sport a kerekesszékes kézilabda, Los Angelesben nem is lesz az, és valószínűleg szerintem Brisbane-ben 32-ben sem, de utána már elképzelhető, hogy fölkerül. És azt látom én, hogy a csörgőlabda most egy ilyen mostoha helyzetben van, Magyarországon is, most a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével, I.S. Ferenccel éppen a múlt héten volt egy kezdő megbeszélésünk, hogy a Kézilabda Szövetség úgy látom, hogy meg akar szabadulni a csörgőlabdától, mi meg nem nagyon tudjuk, hogy ha a Kézilabda Szövetségtől elkerül, akkor hova rakjuk. Úgyhogy most ez egy ilyen furi levegőben lógó helyzet, és sajnos az a helyzet, hogy a nemzetközi körülmények sem segítik ennek a megoldását, mert nemzetközileg is azt látom, hogy a kézilabda az a kerekesszékes kézilabdára fókuszál, és nem a csörgőlabdára. Szóval most ebben meg kell találnunk a helyes utat, ez nem könnyű. Én amióta a Paralimpiai Bizottság elnöke vagyok, már pedig ennek 11 éve, az egyik, hogy mondjam, talán nem azt mondom, hogy kudarcos, de az egyik olyan területnek látom a csörgőlabdától, nem tudtunk előrelépni. Nem találunk igazából új szakembereket, nem találunk otthont a dolognak, és őszinte leszek ebben, lehet, hogy kéne, de azt szoktam lenni. Én azt látom, hogy a látássérültek vakok közösségébe nagyon nehezen tudunk bemenni a sport gondolatába. Ez egy nagyon zárt közösség, amit én értek, meg elfogadok, meg tiszteletben tartok, de nagyon nehezen fogadják be a kívülről érkezőt, és azt, aki megpróbálott valamit csinálni. Ettől még nem kell feladni, de azt sajnos osztom azt a véleményt, hogy a csörgőlabda ma mostoha helyzetben.
1: Sajnos, igen, ezt én belülről is látom meg.
0: Egyetértünk. Biztos van ebben nekem is felelősségem, meg a Paralimpiai Bizottságnak. Nem vinném el ennek a felelősségét egyedül, de kell találnunk valami utat.
1: Nyilván is így azért ez nehéz, hogyha az elmúlt X időben ez ilyen helyzetbe sodródott. Beszélgessünk egy kicsit kellemesebb témáról. Ugye most már ismét egy olimpiai ciklusban vagyunk, amihez lassan a hajrához közeledünk, mert azért mennyi másfél?
0: Hát nincs
1: év,
0: már két év.
1: Van a
0: augusztus úgy lesz, Los Angelesben 28-ban, hogy most fejből mondom a dátumot, lehet, hogy tévedek valamennyit. Augusztus 17, augusztus 29, azt hiszem így lesz a paralimpia. Igen, az olimpia az ugye egy pár héttel korábban. Valamikor augusztus utolsó napjaiban lesz a záró ünnepség.
1: A legutóbbi paralimpián azért szép számban képviseltük a hazánkat a sportolóink. Nagyjából mi az a létszám, amivel így ön elégedett lenne így megjelenés szempontjából tartani? Nyilván az emeléshez mindig jobb, hogyha több sportoló képvisel egy nemzetet, de mi lenne az a létszám, amit úgy ön el tudna képzelni a következő paralimpián?
0: 2024-ben a párizsi paralimpián 39 magyar sportoló vett részt, és ez a 39 magyar sportoló összesen 18 érmet hozott haza. Mind a kettőben növelést szeretnék. Nagy növekedésre nincs remény, tehát hogy nem tudom én, ez látványosan sokkal több legyen, akár a létszám, akár az éremszám, de szeretnék 40 fölé menni a sportolókkal, és szeretném, hogyha a érmeink száma is 20 környékén lenne, tehát kettessel kezdődne az érmeinknek a száma, és nem kettő lenne, hanem 20-szal kezdődő lenne az érmeink száma. Szerintem erre reális esélyünk van. Én úgy látom, hogy a Los Angeles-i paralimpia, ha minden szépen halad, és minden sportolónk a csúcsformában lehet, nem lesznek sérülések, ilyesmik, nem lesznek nem várt riválisok, nem tűnnek föl, akkor benne van ez a bőven a csapatban. Most voltak kint a kollégáim Los Angelesben, mert a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság pont a paralimpiai időszakában, vagy időtartamában augusztus végén szervezett egy ilyen helyszínbejárást. A főtitkárunk Úr Anita és a nemzetközi igazgatónk Dányi Anita voltak kint, és nagyon kettős érzésekkel jöttek haza. Egyrészt azt mondják, hogy természetesen rettenetesen készülnek az amerikaiak, hát amerikaiak,
1: nyilván mindig
0: megoldanak készülnek. Minden, így van. Viszont irgalmatlan távolságok lesznek, irgalmatlan távolságok. Tehát a paralimpiai faluból a kajak-kenu pálya az 2 óra autózás.
1: Az
0: még akkor is, hogyha sávok vannak, ilyen dedikált sávokon lehet menni, akkor is brutálisan sok. Nagyon szét van dobva az egész olimpia is, meg a paralimpia is, nagyon sok helyszín van, ezek nagyon távol vannak egymástól. Rettenetesen meleg lesz, ugye tudjuk, mert ugyanakkor voltak. Száraz meleg, száraz forróság lesz. Nagyon bonyolult közlekedési körülmények, nyilván Amerikában mindenki autóval jár, tehát ott nem lehet azt mondani az embereknek, hogy tegyék le az autójukat a paralimpiai időszakára, vagy az olimpiai időszakára. Nem siránkozom, vagy nem panaszkodom, csak azt akarom mondani, hogy azt tapasztaltuk most itt 2 héttel előtte, hogy nagyon föl kell készülnünk a körülményekre. De visszatérve az eredeti kérdésedre, én nagyon optimista vagyok, és nagyon jókedvű. Az ügyben én azt látom, legutóbb 11 sportágban tudtunk kint lenni Párizsban, most 16 sportágban állunk versenyben, a kvalifikációban, 23 sportágban a paralimpián. Hogyha ezt a 11-et is egyel meg tudnánk növelni, tehát mondjuk lenne falmászunk, lenne parafalmászunk, vagy lenne paratekvandósunk, erre van esélyünk. Amellett, hogy megtartjuk azokat a sportágokat, amik ebben ott voltunk Párizsban, akkor azt én egy szép teljesítményt látom.
1: Szuper. Még egy kicsit személyesebb kérdésre visszakanyarodnék. Én most jelenleg egy sportedzői előképzésen veszek részt, ez egy úgymond OK-os képzés, és itt a Ricsi segédletével, az ő segédletével információt szereztem arról, hogy a testnevelési egyetemen indulhatna esetleg inkluzív edzői képzés.
0: Igen.
1: Nem kaptam tőle jó híveket ezzel kapcsolatban, én már tavaly szeptemberben is próbálkoztam volna ezzel. Tudom, hogy az Eckler utca vezette ezt a egészet, viszont ő hát nyilván, mivel a sportolói korának megfelelően a csúcson van, ezért ő a paralimpiára készült. És hát a szakember kérdése az elengedhetetlen.
0: Igen.
1: Kluboknak írtam e-mailt, hogy tudnék-e menni hozzájuk olyan sportolókhoz, akik parasportolók, és az edzőjükhöz, hogy kicsit előre tanulják, kicsit felkészüljek, mert én szeretném ezt elvégezni, és akár mondjuk ha a csörgőlapja is gatyába rázódik, akkor erőléti edzőként vagy segédedzőként segíthessem a szakembereket, vagy akár saját magam is ilyen emberekkel foglalkozhassak, ilyen sportolókkal, viszont folyamatosan azt a választ kapom, meg a környezetemben lévők is, akik ezzel szeretnének foglalkozni, hogy nagyon-nagyon kétséges mind paraszakosztály kialakítása, akár a nagy kluboknál nem akarok neveket mondani, vagy akár az ilyen képzéseknek a létrejötte. Mi kellene ahhoz, hogy ezekből legalább egy része megvalósulhasson? Tehát legalább a képzés, hogy a szakemberre mindig szükség van az adott témában, legyen szó orvoslásról, sportolványról.
0: Hát kezdjük, szálazzuk szét. A Testnevelési Egyetemnek az inkluzív sportoktató képzése az hiszem talán 3 vagy 4 csak eddig. Valóban a oktatójaként talán adjunktusa jut vissza, lehet, hogy tanársegéd az a feladata, hogy ezt kézben tartsa. Őszintén szóval nem tudom, szerintem most szeptemberben nem indult
1: sajnos nem, igen,
0: csoport, de lehet, hogy februárban fog. Tehát, hogy ez keresztfél évben is el szokott indulni. Én mindig tartok előadást az inkluzív sportoktatóknak, tehát találkozom velük. Most valóban nem emlékszem, hogy az elmúlt egy évben tartottam-e nekik előadást. Nem tudom, hogy áll ez a program. Nem jó, hogyha ez lelassult, vagy ilyesmi, úgyhogy ezt majd utána fogok kérdezni. Jó, hogy szóba hoztad. A klubok kérdése. Én nem látom ennyire, sőt,
1: bocsánat,
0: rossznak
1: nem
0: a helyzetet.
1: Csak hogy...
0: Hát mondok példát, ott van a Vasas paraúszó szakosztálya, ahol kifejezetten egy parasportra, az úszásra építettek fel egy szakosztályt. Ott van a Honvédnak a parakajakkenusai, akik ott sportolnak, vagy a lövész Dávid Kriszta, aki
1: na,
0: szintén
1: honvadós. Bocsánat, pont náluk jelentkeztem, hogy aha, tudnék-e menni.
0: Hát erőszakoskodni kell, erőszakoskodni kell.
1: Nem szeretek, de...
0: De muszáj. Aztán ott van az MTK-ban vannak paraatléták, a Fradiban vannak para úszók, meg para bringások. Aztán a törekvésben ugye kerekesszékes kosárlabdázók, meg vívók. A Csepelben kajakkenusok. És akkor most csak a budapestieket mondtam végig. Az Újpestben úszó, vívó, most para, mindegyikben para úszó, para vívó, most biztos talán itt, hogy tehát azt akarom csak ezzel mondani, hogy a nagy budapesti egyesületek, azokban mindenhol van valamilyen parasport.
1: Nagyon el vannak rejtve, hát, ezek szerint. Mármint így, nem, tehát, hogy a Honvédnál érdeklődtem eddig, ott kaptam pozitív választ, de hogy úgy máshol nagyon válaszoltak.
0: Hát erőszakoskodni kell. Erőszakoskodni kell. A törekvés például szerintem biztos, hogy fogad. A vasas paraúszóknál kizártnak tartom, hogy ne lenne fogadókészség. Az olyan rendes, nyitott srácok. A vasas, most innen most tőletek a vasasnak a parak toborzójára megyek. A Krakler Katáé kizártnak tartom, hogy ne lennének nyitottak bárkinek a fogadására. Vasasban egyébként parasí is van, most egy hirtelen még az is eszembe jutott. Szóval azt akarom csak ezzel mondani, és akkor vidék. Győrben, a Gyacnál, Szegeden, a Vízisport Egyesületnél, Pécsnél, a Non-Profit Sport Kft-nél, Nyíregyházi Vasutasnál, a Deacnál, tehát most Tatabányán, a Luterán Petráig, tehát hogy azért egy csomó vidéki nagy egyesületben is van már parasport. Egyébként most letettem az új sportkormányzat asztalára egy javaslatot, kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk vele kezdeni, nem sokára találkozom majd államtitkár úrral, ez ügyben is, amiben azt mondtam neki, hogy írjuk át a sporttörvényt, és legyen benne az, hogyha egy sportegyesületnek van 10 szakosztálya, akkor abból legalább egyben kell csinálni valamilyen fogyatékos sportot. Minden 10 szakosztályban kell csinálni egyet. Lehet ez tőlem 5 is, csak azt egy kicsit soknak találom, vagy sűrűnek találom. Tehát vannak olyan sportág, vannak olyan klubok, mint a Honvéd, ahol nem tudom, 30 szakosztály van. Ahol lehetne, akkor már 3. És akkor induljunk el oda, hogyha egy vidéki sportklub fölemlősödik annyira, hogy mondjuk lesz 10 szakosztálya egyszer csak, mert vannak természetjárók, meg dárcosok, meg sakkozók, meg én nem tudom micsodák, mindenfélék, akkor már pedig a törvény az előírja nekik, hogy amikor megvan a 10, akkor muszáj az egyikben valamilyen fogyatékos sportot csinálni. Nem biztos, hogy parát, lehet, hogy siket sportot, lehet, hogy szervát ültetett sportot, lehet, hogy speciális olimpiát, bármit, mindegy, csak valamilyen fogyatékos sport legyen abból a 10 szakosztályból az egyikben.
1: Lokálisan legyen lehetőség.
0: Hát így van. Hogy ne legyen a dolog fejnehéz, tehát ne legyen a dolog Budapest nehéz, hanem hogyha valaki, én nem tudom, Pákozdon, most itt hirtelen mondtam valamit, nem hiszem, hogy a Pákozdi Sportegyesületnek volna 10 szakosztálya, de lehet, most lehet, hogy alábecsültem őket.
1: Nem megyünk megkérdezni.
0: Jó, rendben. hogy akkor ha igen, ha 10 van, akkor kötelező vagy, mert bele van írva a törvényben, hogy 10 szakosztályod van, akkor az egyikbe el kell kezdeni valamilyen fogyatékos sporttal foglalkozni. És akkor már keresnek embert hozzá, keresnek sportolót, keresnek szakmai anyagot, keresnek, én nem tudom, nemzetközi kapcsolatot, bármit, és elindul a dolog.
1: Magyar mentalitást azért ismerjük, tehát hogy ön például nem fél attól, hogy esetleg nem válogat,

0: tudják vállalni ezek az egyesületek?
1: Nem, mert nekem sokkal jobb a véleményem a magyar mentalitásról, mint az államtagembernek. Szóval a magyar mentalitás az jó. De a magyar mentalitás az meg akarja oldani. A magyar mentalitás az meg akarja találni a lehetőséget. A magyar mentalitás az mindig a megoldás orientált. Persze van, amikor ez a megoldás ebben a stikli is benne van, vagy nem tudom, de ilyenek vagyunk, ezt tanultuk meg.
2: Pozitív gondolkodás.
1: Én a magyar mentalitásról sokkal jobb véleménnyel vagyok, mint az emberek általában. Nyilván, de szerintem a magyarok jó mentalitású emberek, nem rosszak, hanem jók. És én mindig onnan nézem, hogy a pohár az félig tele van, szóval szerintem nem. Szerintem, ha ez a feladat, nem fogják oldani.
0: Legyen így, én kívánom egyébként, tehát én lennék a legboldogabb, ha tök jó kis bajnokságokról adna hírt az adott sajtófelület, tehát szerintem ez lenne a legjobb, meg így lenne a legkönnyebb egyébként reklámozni, hogy mondjuk minél nagyobb közösség és minél sikeresebb, és persze az, hogy van lehetőség a sportolni az adott fogyatékkal élőnek, csak úgy megkérdeztem, hogy nyilván, amit ön is és
1: nem akarok úgy tenni, mint hogy nem ebben a világban élnék, meg nem ebben az, én értem, hogy ma még Magyarországon egy fogyatékkal élőnek nem könnyű megtalálni a sportolás útját. Csak azt akarom mondani, hogy most jövök Tbilisziből, 20 nemzetközi országok paralimpiai bizottságának az elnökeivel. Hosszan beszélgettem most, nem, csak tudom, ez egy példa, hosszan beszéltem a moldovai paradzsúdó szövetségkapitányjal, Nikolájjal, egy régi haverom réte, 20 éve ismerjük egymást, vagy 15 éve. Hát most Moldovában azok a lehetőségek, amik vannak egy fogyatékos ember számára, hát az a töredéke annak, ami Magyarországon van. És megoldják, és ők is megoldják, és mi is megoldjuk, és mi is megtaláljuk az utat. Csak azt akarom mondani, hogy ezzel, hogy nem akarok úgy tenni, mint hogyha azt mondanám, hogy nem tudom, rózsaszín unikornisok legelnek Magyarországon a bárányfelhők alatt, és minden szép és jó, szó sincs erről. Csak azt akarom mondani, hogy meg kell találni az utat.
0: Lenne lehetőség, és ki kell alakítani.
1: Ne a magyar mentalitásra hivatkozzunk, hanem keressük meg az utat.
0: Egyetértem.
2: Én úgy gondolom, hogy értelen összefoglaltuk a dolgokat, bár lehetne erről nagyon-nagyon sokáig és nagyon-nagyon hosszan beszélgetni még. Úgy gondolom, hogy majd egyszer, hogyha úgy alakul az életünk, akkor elnök urat meghívjuk a stúdióba, és akkor hosszabban is el tudunk beszélgetni ezekről a dolgokról. Köszönjük szépen, hogy idejött hozzánk.
1: Én köszönöm a meghívásatokat, nagyon-nagyon kedvesek vagytok, hogy meghívtatok.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: És további jó munkát kívánunk.
1: Köszönöm szépen nektek is.

0: Ismét itt vagyunk az Oroszlán Szív című műsorral, és a következő vendégünk Nagy Sarolta a Fodisz képviseletében. Szervusz, üdvözöllek itt nálunk, kihelyezett stúdióban.
1: Sziasztok, jó napot kívánok, üdvözlök minden hallgatót.
0: Kérlek, néhány mondatban vezess fel nekünk, hogy mivel is foglalkozol a Fodisznál, illetve itt a rendezvényen belüli feladataidat, ha elmondom a hallgatóknak, azt megköszönjük.
1: A Fodiszban országos versenyigazgató vagyok, immáron lassan 2 éve, és nagyon megtisztelő a feladat, hiszen országos szintű versenyeket szervezek ez egyik kollégámmal. Itt pedig a Pákozdi Pagonyban az a feladatom, hogy a kitelepülőket, akik itt kint vannak a Pákozdi Pagony arborétumában, őket szerveztem össze. Különböző parasportágakkal készültek ide hozzánk. Parahoki, parabocsa, vaksak, van újrahasznosított ékszerek, mozgás és ügyességi játékok, lézer, lövészet, tollaslabda, darts foci, szóval jó sok programmal készültünk az ide kilátogatóknak.
0: Ugye ez az első alkalom, hogy ezt a rendezvényt itt megszervezitek, ha jól tudom.
1: Igen, igen, az első alkalom, és ezt egy velencei körtúrával fejeltük meg, tehát lehet biciklivel is érkezni, és körbetekerni a velencei tavat.
0: Azt tudod esetleg, hogy hány versenyző nevezett erre? Nem is versenyre, hanem tulajdonképpen eseményre? A biciklizésre, bocsánat.
1: Olyan 180 bicikliző regisztrált hozzánk, úgyhogy ők azok, akik ma a velencei tavat körbe fogják tekerni.
0: Vannak köztük fogyatékkal élők, gondolok itt például olyanra, aki mondjuk tandem biciklivel indult ezen a eseményen.
1: Igen, én úgy tudom, hogy jelentkeztek tandem biciklisek is, úgyhogy ők is ezen a futamon részt tudnak venni.
0: Ők körülbelül, azt esetleg tudod, hogy mennyien vannak?
1: Hát 2-3 főről tudok, de lehet, hogy egyébként útközben több is csatlakozott.
2: Akkor én is belekérdezek most, nehogy véletlenül kimaradjak a jóból. Azt lehet tudni, illetve nagyságrendileg mennyi idő lesz az, amíg ők körbeérnek ezen a 33 kilométeres túrán?
1: Attól függ, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen ha mozgássérült és elektromos eszközzel érkezik, akkor akár 2-3-4-5 órát is igénybe vehet. Tehát ez a tempótól függ, hogy ki hogyan tekeri körbe és milyen tempóban. Egy 2-3 órát azért mondanék alsó hangon, aztán lehet, hogy valaki egy óra alatt már körbe tekeri és jön be ide hozzánk a Pagonyba.
2: No, majd megpróbálunk elcsípni egy-két IPCL-ben versenyzőt is, illetve vállalkozót, hogy így fogalmaznék, mert nem verseny, hanem ez egy körbetekerés. És már hát elmeséljük, hogy milyen is volt ez az egész mutatvány belülről látni.

0: kíváncsiak lennénk rá, igen. Nagyjából mennyi résztvevőt vártok erre az eseményre, akik így a említett sportokat mondjuk megtekintik, kipróbálják a food truckot?
1: Nagyon örülnénk neki, hogyha mindenki be tudna fáradni ide a Pákozdi Pagonyba, de azt is gondoljuk, hogy akik körbe tekerték ezt a 33 kilométert, lehet, hogy utána hazamennek, mert szombaton várja őket a család otthon. De nagyon örülnénk neki, hogyha mind a 220 körüli regisztrálónk részt tudna venni itt a benti parasportág a kipróbálásában is.
0: Igen, azért ez egy fontos edukáció is egyben. Én a évek óta járok a Sziget Fesztiválra, a LÁS Egyesülettel, és ott is mutatunk a vakpingpongot, vakfocit, vakbocsát, illetve a Nem Adom Fel Alapítvány még ugye labirintust is csinált. Éppen egy adott látássérült szervező mutatja be, illetve vezeti körbe őket a labirintusban. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos edukatív jellegű program is egyben. Én azt veszem észre, hogy a Szigeten hát több száz embert fogadtunk egy-egy napon. Ezt a Viktor is alá tudja támasztani, mert ugyan találkoztunk. Szerinted, hogyha ilyen edukációk történnek, akkor az emberek így egyel vagy kettővel komolyabban veszik meg a fogyatékkal élő embereket, vagy azért még van hova fejlődni ebben az egészben?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Pont tegnap tartottam egy előadást 7 osztálynak a volt iskolámban, ahol tanítottam, és ott kérdezte egy pedagógus, hogy mi a véleményem, hogy mennyire tudják integrálni a tanárok a fogyatékossággal élőket az épekhez. És mondtam neki, hogy ez egy nagyon jó kérdés, mert attól függ, hogy milyen fogyatékossági kategóriába tartozik, mennyi ideje tanul ebben az iskolában, a életkörülményei, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindentől függ. Úgyhogy azt gondolom, hogy remélem, hogy egyre nyitottabbak leszünk a fogyatékossággal élők elfogadásában, és csatlakozva az előző mondatodhoz, képzeld el, hogy én is a LÁS-ban is tanítottam 8 évig, aerobikot oktattam a látássérülteknek, úgyhogy ismerem a szervezetet, a szövetséget, egyesületet.
0: Igen, nevezzük őket bárhogy.
1: Igen, egyesület, mert ugye szabadidősport egyesület. Úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy egyre inkább elfogadóbbak leszünk, és egyre inkább tudunk segíteni egymásnak, hogy minél hamarabb be tudjanak illeszkedni a fogyatékossággal élők.
2: Igazából mi is igen indultunk ki, mert hogy az, hogy egy rádiózás, az, hogy rádiózunk, az egy történet, de valamilyen szinten érintettek vagyunk a fogyatékkal élőkkel való együttműködésben, illetve együttélésben, dolgozásban, és nagyon-nagyon kevés információ jön ki a média által is a nagy közönség elé, és ezért gondoltuk, hogy csinálunk egy olyan rádióműsort, ami ténylegesen a fogyatékkal élőkről szól, nekik a sportolási lehetőségeikről, illetve azokról a dolgokról, amikről nagyon-nagyon keveset lehet tudni.
0: Mert például itt elnök úr is említett, hogy mely egyesületeknél van mondjuk paraszakosztály, vagy Budapesten belül hol foglalkoznak parasportolókkal, én például nem is tudtam. Úgyhogy ezért is jó, hogy ezt mondod, hogy reméljük minél többen itt tudnak lenni a verseny után. Igen, ugye azt mondtad, hogy a foglalkozásod szerint versenyek lebonyolításával tevékenykedsz. Milyen feladatok válnak még rátok idén ebben a tekintetben?
1: Most több versenyünk is amit mi szervezünk, az október 20-án lesz, egy kispályás labdarúgás országos diákolimpiai döntő a Fradi sporttelepen, és utána lesz még lézerlövészet OCR akadálypálya versenyünk, az majd november 5-én a Honvéd Sportegyesületben. És akkor lesz még teremathlétikánk, és kapkoddalával játékos sor és váltóversenyünk, úgyhogy azért még vár ránk az ebben az évben egy pár országos diákolimpiai döntő, illetve lesz majd szabadidősport esélyegyenlőségi futamunk is, a Spár Maraton, október 10-én, és lesz még egy inkluzív teniszgálánk október 11-én a NEC edzésközpontban, úgyhogy nagyon-nagyon sok program.

0: Gyorsabb programunk van, ugye mi diáksporttal foglalkozunk.
1: Igen, itt a, említetted a Spár maratont. Ha mondjuk egy fogyatékkal élő ember szeretne ezen indulni, akkor milyen távokon teheti ezt meg? Mert ugye van a klasszikus királyszám, de azért vannak ennél jóval, ahhoz képest jóval rövidebb számok is, amiben lehet indulni. Tudsz erről valamit?
0: Nekünk általában egy kilométeres részünk szokott lenni az esélyegyenlőségi futamon belül, úgyhogy most idén a második Strandfesztivál inkluzív futóversenyt is megszerveztük a Strandfesztivállal közösen, és ott viszont képzeljétek el, hogy volt 1, 5 és 10 kilométeres távunk is, de legtöbben az 1 kilométerre jelentkeztek, és akkor most a spárral folytatódik. Én úgy tudom, hogy 1 kilométeres esélyegyenlőségi futam, betétfutam távunk lesz majd.
1: Akkor itt nincs esély arra, mint a Strandfesztiválna, hogy esetleg 5 vagy 10 kilométeren indulhassanak a versenyzők, vagy az már inkább a külön kategóriát emészti fel ez a kérdés?
0: Hát ez szerintem már külön kategória lesz.
1: Majd utána nézek, és akkor már én is tervezek, hogy egy ilyen 5 kilométeren valahol ősszel úgy elmenjek. Igen, nyár, pont erről akartam.
0: Szeretettel.
1: Igen, jó lenne, ha megérkezne. Egyszer már valami teniszprogram miatt nem jött, úgyhogy mondtam már akkori vendégének, hogy tudok róla, hogy volt nagyon sok eseményetek, ami nemzetközi és hazai is volt. Néhányról tudnál esetleg erről mesélni?
0: Versenyünk, Parasak Olimpia, ha jól tudom, és volt szabadidősportunk is, ugye ez a Strandfesztivál az augusztus 20-ai napokban, úgyhogy jól sikerültek. Úgyhogy várjuk őket majd következőleg is a következő futóversenyünkre.
1: És a sok versenyen milyen eredményt értek el a magyarok, a műveink?
0: Úgy tudom, hogy 7-ek lettek, de...
1: Gratulálom nekik, innen is.
0: De itt majd van a Élő István kollégánk, ő tudott pontosak.
1: Majd várjuk akkor szeretet. Ugye említetted, hogy lesznek még diák olimpiai döntők is, jó?
0: Igen.
1: Ezekről egy kicsit, hogyha tudnál mesélni nekünk.
0: Ugye október 20-án lesz a kispályás labdarúgás országos diák olimpia döntőnk a Fradi sporttelepén. Általában 10-től 2-ig szokott ez a verseny létrejönni, úgyhogy innen is köszönjük szépen a Fradinak, hogy támogat minket. Oda a 3-as-4-es korcsoportban várjuk főleg tanulásban akadályozott diáksportolóinkat, és akkor a következő országos diákolimpiai döntőnk pedig november 5-én lesz majd a lézerlövészet és OCR akadálypálya. Egyébként a lézerlövészetet itt a Pálkozdi Pagonyban ki lehet próbálni, hiszen hoztunk 3 darab lézerfegyvert 3 céltáblával, úgyhogy itt már lehet bemelegíteni a november 5-én versenyünkre.
1: Ezt megnézem, látásségültként kíváncsi vagyok, hogy ez milyen.
0: Jó, várunk szeretettel.
1: Említettem egyébként a Ricsinek, hogy november 13-án a Down alapítvány szervez egy ergométer verseny, ez egy országos ergométer verseny, valószínűleg a törekvés esélynél lesz Kőbányán, úgyhogy remélem oda is tudnak sportolók jönni általatok, nagyon várjuk őket. Nagyon jó kis verseny, már évek óta megrendezzük, illetve mielőtt én még nem dolgoztam ott, már azelőtt is meg volt rendezve, úgyhogy szerintem ez is egy tök jó kihívás lenne valamilyen fogyatékkal élő sportolni vágó gyermeknek, hogy megszeresse a sportot, mert ez is egy tök jó rendezvény. Úgyhogy erre is várunk ám mindenkit, ha tudtok sportolók jelentkezésével, akkor
0: bármilyen fogyatékossági kategóriában indulhatnak?
1: Leginkább mentális...
0: értelmi fogyatékosok?
1: Igen, értelmi fogyatékosok számára írtuk ki ezt a versenyt. Ugye a Down alapítvány különböző lakhatási otthonban élő ügyfeleinek van elsősorban kiírva, de várunk külsős versenyzőket is. Látássérült kategória lesz, azt tudom, mert van szintén látássérült kollégám, ő pedig nagyon-nagyon lelkes, tavaly is eszméletlen lelkes volt. Megnyerte a versenyt, mert nem mert ellene kiállni senki, úgyhogy idén szeretném neki nemes ellenfeleket szerezni, úgyhogy a látássérülteket is várjuk. Azt hiszem már 2 ellenfele lesz versenytárs, aki már jelentkezett, de jó lenne, minél több lenne, hogy például igen, ezekbe is várjuk a jelentkezőket. A jövő évről tudsz-e valamit már mondani? Vannak-e kinézőben valamilyen események, versenyek?
0: Igen, a 2026-27-es tanévünkben ugye januártól folytatódnak a országos diákolimpiai döntőink. egészen januártól május végéig még lesz úszóversenyünk, zsinórlabda, mezei futás,

0: tenisz, szóval, hogy rengeteg sportággal foglalkozunk, hála Istennek, és szép létszámmal szoktunk a versenyeken részt venni, vagy szoktak a diák sportolóink részt venni. 19 megye tartozik alánk, úgyhogy mindenkivel kapcsolatban vagyunk, és nagyon örülünk, hogy minél többen jönnek hozzánk versenyezni. Úgyhogy rengeteg országos diákolimpiai döntőnk lesz, és aztán szabadidősportban pedig majd még meglátjuk, hogy milyen felkérést kapunk, illetve hogy mi milyen szervezésben tudunk még részt venni.
1: Szerintem még azt mindenképpen mondjuk el, hogy aki esetleg még most hall rólatok, hol tud utána olvasni ezeknek a dolgoknak, illetve hogyan, holtnan tud tájékozódni arról, hogy mikor, milyen rendezvényeitek lesznek.
0: A fodisz.hu honlapján találják meg hallgatók a Fodisznak a szabadidősport, versenysport és diáksport eseményeit. Ott van fönn egy eseménynaptárunk, külön jelezve, hogy melyik diáksport, melyik szabadidő, melyik versenysport, illetve a Facebook oldalunkat és Instagram oldalunkat is meg tudják tekinteni, hogyha beírják, hogy Fodisz, és akkor ott is, ott pedig mindenféle programunkról beszámolókat, összefoglalókat, képeket, elkövetkezendő eseményeinket, programleírásainkat tudják majd megfigyelni.
1: Remek.
2: Most nemrégiben volt egy ilyen kis diákadó nálatok, erről inkább a Ricsit kérdezzük, vagy téged.
0: Tanévnyitóra gondolsz?
2: Volt valami, igen, talán ez, jól tudom.
0: Szeptember 11-én a Magyar Sportházában volt a tanévnyitónk, ahol át szoktuk adni az előző tanév legjobb diáksportolója és legjobb felkészítő tanára díjakat. Szép számmal idén is 43 díjazott diáksportolónk volt, és ugyanígy szintén felkészítő pedagógus. Általában minden megyéből van két felterjesztés, két díjazottról, tehát két tanuló
2: nevéről,
0: két jelölt, így van, két tanuló jelölt név, és akkor, hogyha ugyanaz a felkészítő tanár pedagógus neve, akkor egy felkészítő a két diákhoz, vagy két különböző felkészítő tanár, úgyhogy szép számmal osztottunk ki díjakat, illetve két együttműködési megállapodás is született. Az egyik az együttműködési megállapodásokból.
2: Puskázni ér egyébként.
0: Puskázni ér, egy másodperc, kérek szépen.
2: Ha tudsz figyelni, akkor kérdezem, hogy milyen sportágakban volt ez a díjkiosztó. Néhányat elég, ha csak megemlékeztem, nem kell mondani.
0: Ja, sportágakból nem is, hanem a legjobb tanulókat díjaztuk, akik a 2025-26-os tanévben kiemelkedő sport és tanulással bírtak. Tehát a legjobb tanulók, így van, legjobb tanulmány
2: eredmények.
0: Jó sportoló, jó tanuló díjat kapták, illetve kaptak még ugye a felkészítő tanárok, mint legjobb felkészítő pedagógus ugye a 25-26-os tanévben, úgyhogy kaptak oklevelet is, díjakat is, úgyhogy meg volt Fodisz díj is, úgyhogy abból is szép számmal osztottunk pedagógusnak, illetve a Budapesti Honvéd Sport Egyesület is kapott tőlünk, ő is támogat minket, és ezúton köszönjük szépen.
2: Ők az egyik együttműködés.
0: Így van, az egyik igen, így van, de több együttműködési megalapodásunk is született már, úgyhogy már is rátélek majd a későbbiekben.
2: Okay. Igen, pont a Honvédot néztem ki magamnak egyébként, mert nem tudom, hallottad, de a elnök úrnak mondtam, hogy edzői pályára szeretnék lépni.
0: Az igen.
2: Pont így a Honvédot néztem ki magamnak, hogy akkor elmennék hozzá egy gyakorlatra. Úgyhogy ez egy jó ötlet, majd itt a Ricsinek mondom, hogy segítkezzen nekem ebbe, hát ha tud valamit, hogy hol kell becsöngessek ehhez a dologhoz.
0: Tehát Puskáz, akit köszönöm szépen, az egyik a Magyar Curling Szövetséggel történt egy együttműködési megállapodás, hogy az értelmi fogyatékossági kategóriában fogjuk majd tovább vinni a floor curlinget a Magyar Curling Szövetséggel együtt, illetve a Magyar Sakkszövetséggel történt egy együttműködési megállapodás, és továbbá köszöntöttük az európai sikert ifjúsági játékokon kiemelkedő eredményt elért fiatal sportolókat is idén, tehát megnyitottuk ezt is, tehát azokat a díjakat is a tanévnyitónkon adtuk át.
2: Ők is szerepeltek idén valamilyen nemzetközi?
0: Igen, ezen az európai sikert játékokon, és akkor mivel velük is van már egy, illetve szeretnénk egy együttműködési megállapodást, a Magyar Hallássérültek Szövetségével, így tudtunk kooperálni, hogy az ő díjazottjaikat a mi tanévmutatónkon adtuk át, úgyhogy ez megtisztelő feladat volt számunkra.
2: Akkor volt bőven dolog nyáron is, így leszem ki a szavaikból. Oké, és
1: akkor mi is innen gratulálunk a díjazottaknak. Gratulálunk is.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Illetve én úgy gondolom, hogy most van az a pillanat, hogy fel fogom ajánlani azt, hogyha a rádiónk bármikor, bármiben tudjuk meg segíteni, akár reklámozni, vagy írni róla információt átadni a hallgatóinknak, akkor állunk rendelkezésre bármikor.
0: Nagyon szépen köszönjük, és nagyon szépen köszönöm a meghívást a Fodisz nevében is. Nagyon jó volt veletek.
2: És továbbra is várunk titeket minden egyes adásban, hiszen nagyon jó témákat tudtok szolgáltatni és edukálni ezzel az embereket.
1: Így van, hiszen havonta egy alkalommal van nálunk az Oroszlán Szív című műsor, akkor erről van szó.
2: Ahol a Ricsi jön, ha éppen nem teniszezik.
0: Igen. Őt fogjuk mindenképpen.
2: Rendben, még egyszer köszönjük szépen.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és a hallgatóknak is a figyelmet.
1: További jó munkát neked a mai napra.
0: Köszönjük!

0: És már is folytatódik itt a Strada Rádión, az Oroszlán Szív para sportokkal foglalkozó műsorunk, és a következő vendégem élő István. Szervusz!
1: Szervusztok, tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Stílszerű felvezetés volt, mivelőleg rocker vagyok az AC/DC, úgyhogy ezek után öröm nyilatkozni itt a szerkesztő úrnak.
0: Köszönjük szépen! Kérlek, mutatkozz be néhány mondatban, hogy milyen parasportot képviselsz, mióta űzöd, és milyen kötődéseid vannak hozzá?
1: Igen, hát nem akarok órákat beszélni, hogy a lényeget próbálni. A vacsora előtt azért szóljatok. 1967-ben születtem, tehát 59 éves múltam. 12 éves koromban kezdtem el sakkozni, sakkal foglalkozni. Azt tudni kell, hogy én Győr-Moson-Sopron megyébe születtem Csornán, és a mai napig is ott élek a Rába közbe. Elég későn, 12 évesen kezdtem el a sakkal foglalkozni, miután a fociba és a teniszbe sajnos csődöt vallottam. 47 éve játszok versenyszerűen, kisebb-nagyobb sikerekkel. Nyilván játszottam magasabb osztályokba, épp sakkozó között is, NB1B-be, NB2-be, éltáblákon, jó pár csapatba. De általában hűséges típus vagyok, és mindenhol általában 10-12-15 évet leúsztam ebben a 47-ből, amit így a versenysakba töltök. A látásommal gyerekkorom óta voltak már problémáim, de ennek ellenére földmérő a szakmám, földmérőnek tanultam, és földérésben is dolgoztam közel 3-4 évtizedet. Sajnos utóbbi években ez már nem megy, mivel már annyira látássérült lettem, sőt látásfogyatékos, hogy nem látom meg már a lényeget, mind a műszereket, mind egyebeket.

0: korszakkal, bocsánat, mikor kezdődött ez a szerelem tulajdonképpen? Mondtad, hogy 12 éves korod óta játszol, de azért gondolom előtte már játszottál.
1: Igen, általános iskolában hát akkor még büntetés volt nekünk ez az úgynevezett napközi, de én ennek a keretében tanultam meg sakkozni, a napközis tanárnő tanított meg, és később az ember előbb a nyilván az osztálytársakkal, később már pedig mint járási, megyei vagy országos ottorolimpia szintjén játszottam, szerepeltem. Nagyon ifjúsági koromban voltam válogatott is, nagyon sok olyan jó játékossal játszottam, akik közül azért sok nagymester lett, vannak köztük olimpiai bajnokok is, de elég, hogyha a polgár lányokat, főleg az ősebbeket, a Zsuzsát és a Zsófit megemlítem, vagy a Máté Ildikót, akik olimpiai bajnokok lettek, nők között nyilván. Az ember pályafutása már születésekor eldől, sajnos ez egy kicsit negatív, de ez a valóság. Tehát nagyon rendes munkás szüleim voltak, de hiába tettek meg mindent az emberért, a családért, de nem tudták támogatni azt, hogy esetleg az embernek edzője legyen, versenyekre hordjanak, Budapestre, mert oda akartak leigazolni az NB1-be első osztályba abban az időben. Tehát nagyon jó szüleim voltak, becsületes, rendes munkás szülők, de nem tudták ezt sajnos tovább támogatni a sok pályafutásomat, tehát még egy edzőt se tudtak nekem alkalmazni, és nyilván az ember a saját tehetségéből, szorgalmából el tud egy bizonyos szintig jutni, mondjuk egy mesterjelölt szintig, amíg eljutottam, de ahhoz, hogy tovább jusson, tovább fejlődjön, az már olyan edző kellett volna, vagy olyan klub, aki felkavarja, fel segíti a pályafutását az illetőnek.
0: És akkor ez így a Rába közben nem volt nagyon biztosított, gondolom ezek már mint a klubok nem voltak biztosítva, és ahogy így mondod, azért ez egy úgymond klasszikus sporttörténet, hiszen nagyon sok olyan illetőt, személyt ismerünk a sportvilágban, akiknek tulajdonképpen ez volt a hátráltatás, hogy a szülei nem tudták úgy őt támogatni bizonyos okok miatt. Ha jól értem a szavaidból, akkor te inkább a közösségekben fejlődtél, tanultál másoktól technikákat, gondolom, műveleteket ebben a játékban, és akkor ez így fejlődött ki az évek során. Illetve arra lennék még kíváncsi, hogy az ifjúsági korodra visszatekintve, hogy mondjuk 18-20 éves korodig mik voltak azok az eredmények, amelyek kiemelkedőek voltak?
1: Hát ami engem nagy lökést adott annak idején, amikor egy csak szimultán volt Csorlán, és a Verőci Zsuzsát, az akkori magyar sokszoros bajnokot, világbajnok jelölt nőt, az 55 tábla legyedén győztem ifjúsági sakkozóként. Ez egy életre elkísér, meg ez adta meg a lökést nekem. Ez volt az első lökés abban az időben.
0: Bocsánat, ekkor hány éves voltál?
1: 15, ha jól emlékszem, még 15 sem. És utána nyilván a Luttor olimpiák, akkor még nem korosztályos versenyek voltak majd a mai világban, hanem járási, megyei, országos Luttor olimpiák, ahol az ember azért nagyon jó sakkozókat ismert meg, és nagyon sok magukkal lehel játszott.
0: Nemzetközileg, ugye nyilván akkor más rendszerek mondjuk úgy uralkodtak kicsi hazánkban, nemzetközileg el tudtál jutni valahova külföldre, nyilván itt annak idején szovjet tagállamoknak számító országokra gondolok, elsősorban gondolom ide mehettél.
1: Hát, kevés mód volt erre is, főleg itt szülői támogatás nélkül, de ezt jól mondta a szerkesztő úr, hogy Szlovákiában, amikor még akkor Csehszlovákia volt, és hát NDK-ba, amikor még külön állam volt NDK. Ide eljutott az ember, de máshova sajnos nem. Nyilván az önszorgalom az nagyon kellett hozzá. Kellett hozzá az, hogy Csornáról egy olyan klubba, a Győri KTMF-be igazoljak 18 évesen, ami hát a mostani Széchenyi Egyetemnek az elődje volt, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, ahol aztán komoly sakkozók közt játszott az embereket. Egyrészt becsült, tisztelt, sokat tanult tőlük, és hát az NB1B azért, de az NB2-es táblák is erősek voltak. Az nagyon sokat lökött.
0: És így miután fiatal felnőttként megkezdődött a munka, mennyi idő jutott emellett a sakra?
1: Hát az én életem az könyvet lehetne írni. Korán elkezdtem dolgozni, 16 éves elmúltam és már dolgoztam, mert hát a szülők ugye szegények voltak.
0: Szükség volt rá magadni.
1: Így van. Uh-huh. 16 éves koromban én már Veszprémben laktam és dolgoztam a geodéziai vállalatnál. Gyakorlatilag onnan indult el a szakmám is. Figuránsként kezdtem a geodéziánál, és utána munka mellett 8 évig tanulva, így lett földmérő végzettségem. Nyilván a megfelelő iskolákba.
0: Szuper. És akkor hogy jött szóba ez a látássérült sakk? Azért beszéljünk erről is. Ott speciális a tábla, mások a körülmények. Ezt hogyan tudják a hallgatók elképzelni? Mert nyilván csörgőlabdáról tényleg két havonta szó van a műsorunkban, de ezt hogyan képzeljék el azok a hallgatók, akik, akiknek eszébe nem jut az, hogy létezik akár egy ilyen sport is?
1: Igen, hát...
0: Először beszéljünk egy kicsit a tábláról, mert mindenkinek szerintem a fantáziáját ez mozgatja a nem éppen ezekkel a sportokkal együtt élő embereknek.
1: Hát előzetesen annyit mondanék, hogy nyilván senki nem készül fogyatékosnak, vagy sérlátássérültnek, vagy egyébnek.
0: Bocsánat, én is időközben, én 6 éve veszítettem el a látásom, úgyhogy... Én meg pontosan tudom, hogy miről beszélgetünk ebből a tekintetben, szóval én abszolút nem vagyok egy sértődékeny ember, de mondjuk aki tényleg nem készül arra, hogy fogyatékkal élő lesz, az nem tudja elképzelni, hogy egy ilyen tábla hogy néz ki.
1: Igen. Tehát ugye először az ember sajnos annyira megromlik a látása, hogy a szakmáját fel kell adni, mint jelen esetben a földmérést. Utána sakkot is az ember ilyenkor szomorúságába akarja adni, mert nyilván ha valaki a látását vagy részbe vagy egészbe elveszti, ott lezárul egy fejezet, és onnan nagyon nehéz tovább lépni. Tehát ő kell a...
0: Teljesen más.
1: Teljesen más, egy új élet kezdődik, és nem csak a sok pályafutásban, hanem magában a civil életben is. Kell némi időnek eltelni, hogy az ember ezt ugyanúgy próbálja, vagy tudja folytatni. Nyilván valamennyire romlik a teljesítménye, mert nem tudjuk koncentrálni, nem tud annyit a táblán látni, meg előbb elfárad a szeme, ezáltal az agya a gondolkodása. De megtanultam úgyis küzdeni, nem adok fel semmit, tehát ez egy másik fejezete az ember életében. Na most ugye a fogyatékosoknál ugye a parasaknak azért vannak fajtái, most a látássérültekről beszéljünk jelen esetben. Egy látássérült tábla és a látássérült csaknak az alapszabályai azok nem különböznek a hagyományos saktól, csupán hozzá van igazítva a játékosokhoz. Tehát ugyanúgy 8x8 mező, fehér-fekete, ugyanolyan jelölések, A-tól H-ig, illetve 1-től 8-ig, hogy lehessen a partikat követni, írni, visszajátszani, gépre felvinni.
0: Bocsánat, hogy közbevágok, ugye van ez a vak-boccsa nevű játék. Ott például egy táblán jelzik azt, hogy az adott golyó hova esik. Itt is úgy kell elképzelni, hogy van egy tábla, ahová felszúrják az adott, igen, tehát mondjuk felszúrják a parasztot, vagy bocsánat, éppen a királyt, és akkor igen, a bábukat, csak kinyögöm, bocsánat, nagyon fáradt vagyok, és akkor ön is meg tudja nézni itt a jelöléseket, hogy merre van éppen az adott bábú? Ezt mondjuk így képzeljem el?
1: Na most, ha konkrétan a saktábláról beszéljünk, akkor nagyon fontos ugye, hogy azoknak az embereknek és játékosoknak is meg van jelölve, akik sajnos semmit nem látnak, tehát teljesen vakok. Ugye a vaksakkot azért játsszák háromféle kategória, vannak a kevésbé látássérült fogyatékos sakkozók, vannak a nagyfokú fogyatékos látássérült sakkozók, és vannak a teljesen vaksakkozók, akik el kell mondanom, hogy nagyon jól játszanak. Nemzetközi versenyeken, meg már itthon is, két táblán folyik a játék. Mindegyik félnek, játékosnak van egy-egy táblája, de speciális, nyilván olyan táblának kell lenni, ami megfelel a parasakkozónak a írásai. Minden egyes mező közepén találunk egy kis lyukat. Ez arra célra szolgál, hogy ezeket a figurákat, aminek az alján egy kis fa rész, fa tüske van, le tudják helyezni az adott lyukba, tehát fixen álljanak. Ugye itt annyiba különbözik a hagyományos saktól, hogy fogott bábbal itt nem kötelező lépni, hanem amikor az ellenfél gondolkodik, megy a játék ideje, akkor joga van a saját tábláján az összes figurát, nyilván mind a 32-t végig tapogatni, végigfogdozni, és ehhez ugye segítséget nyújt neki az a dolog, ha valaki például teljesen vak, hogy a sötét figurák tetején egy kis szeg van, a tapintással ki tudja tapítani, hogy melyikek a sötét figurák, illetve a fehér figurák, meg tompák, azokon nincsen ilyen szög. Tehát meg tudja különböztetni tapintással, hogy melyikek a fekete figurák, melyikek a fehér figurák. Szintén a mezők elkülönülnek annyiból, hogy a világos mezők azok színben vannak, az összes világos mező a saktáblán. A sötét mezők viszont 3-4 mm-rel kiemelkednek térbe, magasságba, és szintén ki tudja tapogatni az illető, hogy mondjuk a C5 mező az egy fekete mező, mert 3-4 mm-rel kimagaslik a viszintől a fehér mezőtől.
0: Szuper, tök jó. Én most így magam elé képzeltem, mint egy volt látó ember, tehát hogy a fantáziámra hagyatkoztam, és én tök jó el tudtam magyarázni. Tehát én például itt már meg is értettem, hogy hogyan tudunk tájékozódni a mezőn, úgyhogy szerintem ez így, ez tök jó egyébként, hogy most már erre is van lehetőség. Térünk rá viszont arra, hogy ha jól tudom, akkor ön a szövetségi kapitánya, így a látássérült csatlakozóknak.
1: Ez javítom a szerkesztőurat.
0: Igen.
1: A látássérült csatlakozóknak, azaz nekünk a szövetségi kapitányunk, a dr. Medvegy Zoltán, nemzetközi nagymester.
0: Bocsánat, igen.
1: Tőle elég sokat tanulunk, ő éplátású, hála jó Istennek. Én jelen helyzetben 3 éve vagyok parasakkozó. Most szeptember 1-től a Fodisznál, mint paraszakágvezető funkciót kaptam meg. Tehát elsősorban a látássérültek, de a többi paraszakág is így hozzá tartozik. Mozgássérültek, transzplantáltak, és hát még a siketek is.
0: Ez tök jó, és úgy tudom, hogy nemrégiben részt vettek egy világeseményen, világbajnokságon. Ez hogy sikerült?
1: Röviden egy-két. Ugye vannak szép eredményei a látássérült csatlakozóknak, én pontosan fel tudom idézni, 3 éve csöppentem ebbe bele. Nyilván minden évben megrendezik Budapesten a Magyar Parabajnokságot, ahol mindegyik szakág versenyzői, igazolt fogyatékos versenyzői indulhatnak. Mivel jól szerepeltem az elsőn, így kaptam meghívást egyből a látássérült magyar válogatottba, és 2024-ben Montenegróba szép eredményeket is értünk el az egyéni világbajnokságon. A magyar társam, az Ámbor Zoltán István lett a világbajnok, a Vilics Hanna a hölgyeknél az ezüstérmes, illetve én 6. helyezett lettem a kisebbik látássérült világszervezetnek a világbajnokságán.
0: Gratulálunk mindenkinek!
1: Köszönjük! A csapat is, én azt mondom, hogy ott van a világ élmezőnyébe. Nem sok hiányzik ahhoz, hogy dobogon végezzünk, csak azért nagyon hiába látássérültek, meg hiába fogyatékosak, de nagyon jó sakkozók vannak a paraszakákban is. Kirekre gondolok? Oroszok, orosz utódállamok, lengyelek, spanyolok, németek, ukránok, és
0: Ázsiában gondolom kínaiak.
1: Kínaiak, indiaiak, igen. De egy egyszerű, tehát senkit nem lehet lebecsülni. Egy nagyon jó dolog az, hogy egy látássérült csatlakozónál az értékszám az néha csak tájékoztató jellegű. Tehát ha valakinek nincs videélője, nulla az értékszáma, akkor is borzasztóan jól tud játszani. Senkit nem szabad lebecsülni. Visszatérve a válogatottra, 2025-ben Szerbiában, Vinicska Banyában paraolimpián vett részt a látássérült válogatott, és 7. helyet értünk el. Reálisan nézve talán reális volt ez a helyi csapatnak, tehát a dobogóson is több kellett volna a csapattól. De hát ugye ez egy magyar rossz szemlélet, hogy csak mindig az első, második, harmadik hely az elfogadható, a többi az csak futott kategória, de valójában az a 7. hely az akkor nagyon jó volt. Tudomásom szerint minden idők legjobb olimpiai szereplése volt a látássérült csapatválogatottól.
0: Ez azért elég szép, tehát hogy és hány ország indult ezen az eseményen?
1: Általában 3-4 kontinens válogatottjai játszanak ezen, Ezen a szerbiai olimpián, most fejből mondom, mert hirtelen spontán interjú, és nem készültem fel rá.
0: Nekem is vannak hiányosságok, igen.
1: Talán 29 ország indult, de 3-4 kontinensről vannak át. Tehát Venezuelától elkezdve a ázsiai, Üzbegisztán, egyebek, orosz utódállamok, Kazasztán, stb. Úgyhogy szerintem szép volt, reális volt az olimpiai 7. helyezés. Ezt követte tavaly, illetve most, bocsánat, 2026 áprilisában volt a csapatvilágbajnokság Montenegróba, Petrovác városába, ahol szintén nagyot küzdött a csapatunk. Életemben nem jártam ilyen szép helyen, mint Petrovác, Kotorilből. Az ember csak ámul-bámul, de ugye sakkozni megyünk, és hát szép dolgok látni valók, de sakk az elsődleges. Küzdöttünk, egy fél pont hiányzott az 5. helytől, pont az én fél pontom az utolsó fordulóba. Kicsit szép fájdalom, de egy is 7. lettünk a világbajnokságon. Na most szép eredmények, de próbálunk azért mindig javítani, vagy előbbre végezni, úgyhogy most ez a cél, jövőre áprilisban vagy májusban Spanyolországban lesz a csapat Európa bajnoksága látássérülteknél. Törekedünk arra, hogy nagyon rítsuk meg azt, hogy elég jól kiemelkednek a mezőnyből. Tehát van 2-3 csapat, akik nagyon erősek, de utána van 8-10 azonos szintű csapat, köztük a magyar válogatott is. Tehát némi szerencsével, felkészüléssel bármikor esély lehet egy dobogó közeli helyre.
0: Én ez nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Azt szeretném még megkérdezni öntől, hogy hogyan lehet a fiatalokat bevonni ebbe a szép sportba? Hogyan lehet megmutatni nekik azt, hogy igenis ez egy célt adó, mentális képességeket elősegítő sport, ami akár az egész életen át elkísérheti az embert, sikereket érhet el benne. Hogyan lehetne mondjuk azt a célközönséget elérni és bevonzani, akik később szenvedéllyel űzhetnék ezt a sportot?
1: Magáról a sokról tudni kell, hogy egyre fiatalabb korban tanítják most már a gyerekeket. Én 12 évesen már későn kezdtem, de most már óvodás korban, játékosan persze 5-6 évesen kezdik tanítani a gyerekeket. Nyilván mindig egy megfelelő edzőt és klubot meg kell találni a gyereknek ahhoz, hogy a fejlődése és a versenyeztetése biztosítva legyen. Nagyon sok szülő sokat áldoz a gyerekére, annélkül nem menne, hiába a jó edző, hiába a klub, és sajnos a mai világ nagyon egy anyagias világ. Tehát én ezért mondom mindig szomorúan néha, hogy sajnos a születéskor eldől már abból, hogy a gyerekből lesz-e és sportoló, és sakkozó, vagy eljut egy bizonyos szintig, és onnan nincs tovább. Nyilván más a fogyatékos emberek sportja, mint felnőtt, mint gyerek fejjel. Mostani feladatom egyik legfontosabb része, mint parasabb szakágvezető, hogy ezeket a fiatalokat országosan felkutatni, fellelni, tehetségeket kiszűrni, és megrészt megkedveltetni, elfogadtatni velük azt, hogy sajnos fogyatékos emberek, fogyatékos sportolók, és ennek megfelelően kell kialakítani egy életet már abban időkorban, amiben éppen van. Nagyon nehezen fogadják el a fiatalok. Én még idősebb fejjel is nehezen fogadtam el, tehát nyilván nem könnyű dolog, amikor az embernek az élete egyik napról a másikra megváltozik, de egy biztos, hogy feladni nem szabad, újra tervezés van, újra kell kezdeni, meg kell köszönni a Jóistennek minden nap, hogy felébredünk, meg kell köszönni azt, hogy adja a lehetőséget, hogy a mai világban egy fogyatékos ember is megtalálja mindennapi boldogulását, akár az életben, akár egy kapcsolatban, akár a sportban, és pláne a sakba. Ebből nem lehet kiöregedni, nincsenek súlycsoportok. A sakk neveli egyrészt az ember gondolkodását, hál' Isten szinten tartja az agy működését, és ez ránk felnőttekre is épp úgy vonatkozik. Tehát ajánlani tudom mindenkinek. És nem kell szégyelni azt, hogy valakinek valamilyen fogyatéke van, betegsége van. Nem, biztos, hogy kellemetlen, de el kell fogadni, ezt adta a Jóisten, el kell fogadni, és akármennyire nehéz is, tovább kell élni, mert egy életünk van, tovább kell fejlődni, meg kell találni a hangsúlyt mind a természettel, mind az állapotunkkal, mind a sporttal, mind a sakkal, mind az emberi kapcsolatokban. A lényeg ez.
0: Én itt az utolsó gondolataival nagyon-nagyon egyetértek, mert hasonló helyzetben voltam 29 évesen. Én most ugye 35 vagyok, tehát nekem is ugye ezt újra kellett építeni. Úgyhogy én nagyon-nagyon értékesnek és hasznosnak tartom az ön gondolatait, és sok sikert kívánok ahhoz, hogy megtalálják ezeket a sportolókat, akik örömet lelik a sakkban, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és

0: rendelkezésünk áll.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Elmegyünk egy kis zenére, és utána ismét jövünk majd újabb vendégekkel. Reméljük mindenki marad velünk, mert nagyon-nagyon érdekes témákkal jönnek majd a további vendégeink is.

0: Folytatódik az Oroszlán Szív, itt a Strada Rádióban élő egyenes adásban, és a következő vendégem Székesfehérvárról érkezett, Hegedűs Brigi, a Most jön a nyelvtörő Sportstart körese képviseletében. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
1: Sziasztok, én is örülök, hogy itt lehetek. Igen, Hegedűs Brigitta vagyok, és én a csörgőlabda szakosztálynak vagyok a vezetője. Ezen kívül meg tapasztalati szakértő vagyok a Sportstart köresénél.
0: Szuper, akkor igazából te szakérted meg azt, hogy milyen sportágokat lenne érdemes bevinni az egyesületen belül, jól értem?
1: Igen, egyrészt ezzel foglalkozom, másrészt meg szakértőként szemléletformáló foglalkozásokat tartunk gyerekeknek, felnőtteknek, meg a csörgőlabdát szoktam bemutatni sportrendezvényeken, alapvetően akkor, amikor meghívják az egyesületet több szempontból is, mondjuk a sportnapja miatt, vagy a fehérbot napja, vagy bármi ismi, akkor általában több programmal készülünk a gyerekeknek, és akkor a csörgőlabda, mint parasport, ilyenkor nekünk egy nagyon fontos, hogy akkor megismerkedjenek vele általános iskolások, felsőragazatosok, középiskolások, és akkor itt ilyenkor én szoktam bemutatni a védekezést, azt, hogy egyáltalán milyen ez a labda, bemutatom, van rá lehetőség megfogni, megismerkedni vele, védő felszerelésben szoktam ilyenkor felállni, megmutatom, mik az alapvédekezési pozíciók, elmondom, hogy ezt hány fővel szokták játszani ezt a játékot, mire kell odafigyelni, kapnak szemtakarót a gyerekek, és akkor együtt szoktuk kipróbálni ezt a játékot, tehát ilyenkor be szoktam állni játszani. Aztán utána meg a játék közepén, meg amikor tartunk szünetet, akkor meg kiszoktam állni a játékból, és akkor van lehetőség újabb diákoknak becsatlakozni, és akkor együtt tudnak játszani.
0: Szuper, ez csak így lokálisan Fejér megyében, vagy akár az egész országban?
1: Egyelőre Fejér megyében, de hogyha bárhova hívnak minket, ettől függetlenül máshova is szívesen elmegyünk, de elsősorban Fejér megye.
0: Tehát akkor így lokálisan működtök leginkább.
1: Igen.
0: Aha, és akkor Székesfehérvár a kiinduló pont, és onnan szerteágal tehát körbe a megyébe mentek, és így edukatív jelleggel mutatjátok be többek között a csörgőlabdát is.
1: Igen, tehát elsősorban Székesfehérváron csináljuk ezt a bemutatót. Alapvetően a Bugádban voltunk már, vagy Magyaralmáson voltunk, általános iskolában voltunk, már másik településen is, de igen, ez a cél, hogy akkor az összes általános iskolába és középiskolai útni Fejér megyében.
0: Ugye 2 éve jött létre ez az egyesület, tudtommal. Mióta vagy tagja?
1: Igen, 2 éve jött létre az egyesület. Én 2024-ben csatlakoztam az egyesülethez, és én azóta tevékenykedek itt önkéntes alapon.
0: Tehát így az egyesület alapítása óta te aktív részese vagy ennek az egész folyamatnak és a magának a programoknak?
1: Igen, az elején csatlakoztam, még azelőtt, mielőtt megalakult volna a parasportos vonal, mert ugye a csörgőlabda előtt, meg a parasportok előtt ugye az aktív része a Sportstart köresének a judó, ami mai napig is az alapja, de utána ugye többen csatlakoztunk látássérültek az egyesülethez, és így jött létre igazából az, hogy legyenek parasportjaink, amit ugye épek és fogyatékossággal élők is ki tudnak próbálni.
0: Ugye említetted a judót, milyen sportágak találhatóak meg még nálatok az egyesületen belül, és a csörgőlabdát is említetted?
1: A judón meg a csörgőlabdán kívül ülőöröklabda van most jelen.
0: A egyesületen belül, és a csörgőlabdát is említetted.
1: A judón meg a csörgőlabdán kívül ülőöröklabda van most jelen.
0: A egyesületen belül, és a csörgőlabdát is említetted.
1: A judón meg a csörgőlabdán kívül ülőöröklabda van most jelen.
0: Jutatok a csörgőlabda bajnokság másodosztályában, ugye egymás ellen is játszottunk. Mi van még így, ami gondolom a judó versenyeken is szoktatok indítani, akkor sportolókat és az ülőöröklabda hogy áll? Ott indultok esetleg valamilyen bajnokságokon, esetleg ilyen mini tornákon?
1: Az ülőöröklabdával még az elején tartunk, tehát ott még csak bemutató jelleggel van nálunk, de még nem indultunk versenyben. Egyedül most a csörgőlabda meg a judó az a sport, amiben versenyzünk, de most csak a judó van jelenleg, ami most elindult, mert ebben az évben most nem indultunk el a bajnokságban, de tervezünk ilyeneket.

0: igen.
1: Ha, és judóban hány versenyzőtök szerepel, mondjuk lássák nekem, esetleg országos bajnokságon, vagy akár megyei versenyeken, nemzetközi szinten?
0: Hát ezt a létszámot most nem tudom neked megmondani, mert azt a judó edzőnk tartja így nyilván
1: számon,
0: pontosan.
1: Aha.
0: Hát ilyen több mint 10 fölötti létszám van, akik versenyeznek, havi szinten vannak versenyeik a judó csapatnak. Elég rendszeres, de ezzel kapcsolatban majd maximum csak az István tud nyilatkozni.
1: Ha, szuper, egyébként tök jó, hogy több mint 10 ember indulnátok különböző versenyeken, szerintem ez nagyon, nagyon jó dolog.
0: Korosztályfüggő, tehát vannak, igen, tehát vannak kicsik, tehát ilyen óvodás és általános iskolás korosztály, meg vannak nagyobbak is, de ez nagyon vegyes.
1: És itt értelmi fogyatékossággal élő gyermekekről, emberekről van szó, vagy akár látássérültekről?
0: Alapvetően legtöbb esetben épek vannak, tehát nagyon kevés fogyatékkal élő van most nálunk, akik judoznak, de csatlakozott hozzánk Győrből Forrics Norbert például, aki ugyanígy a judóhoz csatlakozott, tehát ő is részt szokott venni a bemutatókon az Istvánnal közösen. Még van egy-két versenyző, akit így szoktunk együtt indítani, de egyelőre csak inkább épek vannak, de hát nyilván örülünk, hogyha csatlakoznak fogyatékossággal élők, persze, mert ez lenne a cél.
1: Akkor gondolom így is mutatjátok be az adott iskolákban, intézményekben, hogyha van valakinek mondjuk közvetlen kapcsolat a fogyatékkal élőkkel, akkor bátran menjen el hozzátok, próbálja ki ezeket a sportokat. Gondolom ez így azért így működik nálatok is, hogy próbáljátok az edukáció után begyűjteni azokat az embereket, vagy megkeresni azokat az embereket, akiket érdekli ez a dolog, ez az egyesület és az, amit ti képviseltek.
0: Igen, tehát pontosan azért megyünk a rendezvényekre úgy, hogy fogyatékkal élők is velünk vannak, tehát ezért jön velünk például a Norbi, meg ezért megyünk közösen együtt, hogy épek találkozhassanak fogyatékossággal élő személyekkel, ilyenkor tudnak tőlünk kérdezni is, akár személyes kérdéseket, vagy a sporttal kapcsolatban feltehetnek kérdéseket, ezért veszünk részt közösen a tornán, közösen az edzésen, úgymond a bemutatón, tehát ezt pont azért csináljuk igazából, hogy megtapasztalják azt, hogy a fogyatékossággal élők is igazából ugyanolyan emberek. Nyilván vannak nehézségeik, de ettől függetlenül teljes életet próbálnak élni.
1: Igen, a csörgő labda bajnokságban is, ugye, ha jól tudom, te voltál egyedül látásségült a csapatban? Jól emlékszem? Volt melletted talán még valaki?
0: A csapatban volt még két ember, csak ők nem játszottak, hanem ők cserék, de a versenyben én játszottam, igen.
1: Igen, emlékszem, hogy két sráccal voltál egy csapatban, és ők nem voltak látássérültek, tehát hogy ebből a szempontból ez is tök jó azt képviselni, hogy semmilyen fogyatékossággal élő emberek tudnak együtt játszani, akár látássérültekkel, vagy bármilyen más problémával küzdő emberekkel. Szerintem ez így tök jól ki van találva, meg az embereknek hát, ha úgymond kinyitja a szemét azzal kapcsolatban, hogy ez így is működhet. Ha jól tudom, külföldön is jártatok mostanában, nem is egy helyszínen, inkább Európa északi részén. Erről tudnál nekünk mesélni, hogy milyen eseményem voltatok, és mi történt ott? Mit képviseltetek? Mi történt egyáltalán ezen az eseményen, vagy eseményeken?
0: Hát ezen az eseményen én nem vettem részt, de...
1: Igen, így nehéz lesz. Igen.
0: Igen, de igazából itt az egyesület több tagja látó, tehát ép és fogyatékossággal élőként a Norbi képviselte, a Forrics Norbert képviselte az egyesületünket, és ők hárman, tehát a Norbi, a Gergő és az István, mint judóedző, ők hárman mentek ki igazából tapasztalatot gyűjteni arról, hogy külföldön hogyan működnek a parasportok, milyen foglalkozások vannak, ott hogyan is működnek ezek a dolgok, mert ugye külföldön azért szerintem elég nagyobb híre van a parasportoknak, tehát sokkal népszerűbb, jobban be lehet ott mutatni, mert többet foglalkoznak a parasportokkal szerintem, mint Magyarországon. Azért ez elég jól látszik abból, amikor az iskolákba bemegyünk, és a gyerekeket már kérdezzük, hogy bármilyen parasporttal találkoztak-e már, és akkor el szokták mondani, hogy alapvetően csak akkor, amikor valamilyen sport napja alkalmából esetleg valamilyen szervezetet meg hívnak, de testnevelés óra keretében a tesi tanárok nem nagyon szokták bemutatni.
1: Meg azért maradjunk annyiba, hogy ezek a fiatalok nem nagyon tudják, hogy a olimpia után van egy paralimpia. Én ezt sajnos, nem sajnos, én ezt kiszoktam mondani, hogy nagyon nincs hirdetve, meg annyira nincsen szem előtt, de nagyon-nagyon sokat fejlődött abból a szempontból, hogy mondjuk mi volt 16-17 évvel ezelőtt, amikor még fiatal felnőtt voltam, tehát ebből kinézve sokat fejlődött ez a dolog, de még mindig van hova fejlődni, és jó, hogy így mondjuk a Fodisz, vagy például ti is hirdetitek ezt az egészet, hogy igenis van ebben az egészben lehetőség, el tudnak menni a fogyatékkal élők sportolni, és szerintem minél több helyszínen vagy felületen ezt hirdetni kellene. Nem csak nekünk, nem csak akik ebben élnek, hanem azok is, akik mondjuk nem foglalkoznak ezzel minden nap. De először valahogy el kell jutatni hozzájuk az információkat. Nyáron milyen eseményeken vettetek részt itthon?
0: Nyáron voltunk a Fodisznak a szervezett futásán, a Strandfesztiválon. Igen. Ott én is indultam az Arthurral a kis távon, mert én már jó ideje nem futok, tehát én csak hobbi szinten veszek részt az ilyen rövid távokon, ilyen 1-2 kilométeres, vagy maximum 3 kilométeres távokat vállalok be. És itt indultunk többen is. Voltak, akik nagyobb távot vállaltak, belátássérültek is voltak, akik még az egyesület tagjai, ők a nagyobb távon indultak. Tehát itt ezt bevállaltuk, hogy akkor mi, mint csapat elindulunk közösen, és akkor mindenkinek volt segítője, aki elkísérte a futásra. Tehát én is látósegítővel mentem, attól függetlenül, hogy az Arthurral együtt futottam, de azért volt az oldalamon egy látósegítő.
1: Azért az nagy segítség így futásnál nekünk, tehát én tavaly a Mikulás futáson voltam, tavaly nem voltam, hogy azért látó segítség nélkül ezt igen nehéz lenne teljesíteni, szóval tök jó, hogy volt veled valaki. Esetleg más program, ahol voltatok?
0: Voltunk egy családi napon Sárszentmihályon, ahol meg a Masterplusznak volt, tehát a cégnek a dolgozóinak volt egy családi napja, és oda voltunk meghívva, mint egyesület. Ott is bemutattuk a judót a gyerekeknek, voltak szemléletformáló foglalkozások, ahol mondjuk kvízjáték volt a gyerekeknek a vakvezető kutyákról, szemtakarós játékok, ahol különböző dolgokat kellett esetleg felismerni, megkeresni a dobozban. Volt arra lehetőség, hogy ott is az ürőlaplabdát mondjuk kipróbálni, megnézni, hogy milyen labdával játszák. Akkor vittünk csörgőlabdát, ott is igaz, mondjuk ott bemutatni nem nagyon lehetett, mert ugye az is egy füves terület, ahol ugyanúgy néz ki, mint itt is, tehát ugye azért ez egy benti játékról van szó, de nyilván a labdával azért megismerkedhettek a gyerekek. Ez volt az egyik programunk. Aztán voltunk Balatonbogdiláron, ott borfesztivál volt.
1: Hát oda én is mennék borfesztiválra.
0: És ide is az egyesület meg volt hívva szemléletformálás címszóval, hogy itt volt többfajta fogyatékossággal foglalkozó civil szervezet, mert voltak mellettünk például siketek, és itt is az volt a lényege, hogy akik jönnek a borfesztiválra, itt mindenféle programot kipróbálhattak.
1: Kettő fügöcs után. Itt szálltam, igen.
0: Igen, tehát igazából itt az volt a lényege, hogy az épp emberek, akik alapvetően nyilván borozni jönnek, de valószínűleg azért jönnek gyerekkel is, hogy akkor megismerkedhessenek a fogyatékossággal élőkkel. Úgyhogy itt is voltunk. Ezek van, mert most így emlékszem, de majdnem szinte havi szinten vannak alapvető rendezvények, amikre vagy elmegyünk, mert úgy tervezzük, hogy mint civil szervezet csatlakozunk az eseményhez, vagy alapvetően mi is tervezünk programokat, és akkor hirdetjük, hogy éppen milyen rendezvényeink vannak. Ami még eszembe jutottam, hogy a civil nap, de az amúgy Székesfehérvárhoz kapcsolódik, ott is részt vettünk, ugyanis szemléletformálás címszóval.
1: És nyáron szerveztetek esetleg valamit? Volt ami a ti szervezésetek alatt esetleg, vagy nem? jó kérdéseket teszek fel így neked szombat délben.
0: Igen, én teljesen jó kérdéseket teszek fel.
1: Fölteszek olyat, hogy ősszel mik a tervek, hát ha esetleg milyen rendezvényeken fogtok részt venni, tudod-e már így egyesület szinten megvagytok-e hívva valahova?
0: Amit így tudok, az biztos, hogy lesz középiskolába, a Bugádba biztos, de szerintem lesz másik iskola is, ahol majd a sportnapja alkalmával megyünk csörgőlabdát bemutatni, meg az ürülőlabdát, meg a judót. Tehát ez biztos, hogy lesz, mert a sportnapja alkalmával alapvetően mindig meg szoktak hívni, meg a fehér bot napja alkalmából, akkor meg szemléletformálás miatt szoktak hívni, és akkor ott a gyerekeknek szoktuk inkább azt megmutatni, hogy lelkesérültek hogyan lehet közlekedni, mondjuk hogyan tudnak nekünk segíteni, hogyan használjuk a fehér botot, ha vakvezető kutyával közlekedünk, akkor mondjuk a vakvezető kutyus hogyan tud nekünk segíteni, szituációs játékokat szoktunk játszani, hogyha találkoznak velünk akár egy zebránál, vagy egy buszmegállóban, akkor mi a legjobb megoldás, hogyha nekünk szeretnének segíteni. És akkor azt a gyerekekkel szoktuk eljátszani pontosan azért, hogy lássák a negatív oldalát is, hogyha valamit esetleg rosszul csinálnak, hogy mi az, ami miért rossz, vagy hogyha jól csinálják, akkor meg azt beszéljük meg, hogy igen, így kellene, de hogy azért vannak, akik egyáltalán nem figyelnek erre oda.
1: Bőven vannak sajnos, én Budapesten nagyon-nagyon tapasztalom. Eddig legjobban egyébként egy nagyjából 7-8 éves kisfiú kísért át Kőbánya alsón a mondjad már villamos megállóhoz. Tehát szerintem a gyerekek nagyon-nagyon befogadóak ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy sok sikert kívánok ehhez. Esetleg már jövő évről tudsz valami terveket, nagyobb, kisebb terveket, amik így előkészületben vannak, vagy ez még túl korai?
0: Amit szeretnénk, az most egy színházi projekt Székesfehérváron, hogy a Vörösmarty Színházban szerveztünk már audionarrált előadást, hogy a látássérültek is tudják élvezni, és ezzel kapcsolatban van tervünk újabb két előadást tervezni, ami ugyanígy audionarrált lesz, és abból lesz két időpont is, amikor lehet majd menni. Ez nem feltétlen csak fehérváriaknak, tehát bárkinek igazából, aki látássérült és szeretne egy előadást így meghallgatni, azoknak lesz megszervezve. Tehát erről lesz majd hír, hogy pontosan mikor, és ezt szeretnénk mindenképpen megszervezni és leegyeztetni a színházzal, hogy akkor melyik az a két előadás, amit meg tudunk így csinálni, mert mindig azt vesztük figyelembe, hogy az előadáson ne csak bérletesek vegyenek olyankor részt, hanem ugye olyanok is, akik napi jegyet vesznek, vagy éppen csak akkor jut eszükbe, hogy színházba szeretnének menni, és emiatt is figyelembe kell venni az előadásokat, meg az, hogy egyáltalán megvalósítható-e.
1: És is sport terén esetleg?
0: Sport szempontjából egyelőre azt tervezzük, hogy az iskolákban bemutatót tartani. Több iskolával felvettük már a kapcsolatot, és egyeztetés alatt van. Arról még nincs konkrét információ, hogy pontosan mikor és melyik iskola, de ez folyamatos.
1: Tök jó. Nem tudom, hogy például nálatok van-e konditermi lehetőség, hogy így a fogyatékkal élő emberek mondjuk így az egyesületetek kapcsán, tehát az egyesületetekkel együtt működve, milyen nyelvtörőket nyomok ma, együtt tudnak-e működni és járni mondjuk így szabadidő sporttevékenységre, ott milyen lehetőség van nálatok? Éppen kutyasimogatás van így a hallgatóknak, mondom.
0: Szóval mond kérlek még egyszer.
1: Még egyszer? Nem igen. Tudom a nyelvtörőt elmondani, jó?
0: Nem ezt baj, nem baj. De okay. Akkor körülbelül, hogy miről okay. Mi volt
1: igen, még egyszer? Igen, ahogy szabadidős tevékenységben. Hogyha egy fogyatékkal élő szeretne hozzátok csatlakozni, akkor ezt hogyan teheti meg, mik az elérhetőségeitek?
0: Van honlapja a sportszarkarásének, ott igazából mindannyiunk elérhetősége fent van. Minden ilyen sportnál le van írva igazából, hogy kit lehet keresni az adott sporttal kapcsolatban. De akár ha Facebook oldalunkon is ír valaki, akkor ott is szívesen válaszolunk, tehát nem feltétlen kell ehhez igazából telefonhívás. A Facebookon is szívesen elérhetőek vagyunk és válaszolunk bármi kérdésre, hogy milyen sportot szeretne, és hogy mit szeretne. Tehát, hogy az, hogy most csak edzésre járni, vagy csak kipróbálni, esetleg versenyszer szinten csatlakozni, és akkor mondjuk a csörgőlabda csapathoz erre is van lehetőség, de azt mindenképpen úgy, hogy akkor egyeztetés alatt, mert ezt szeretnék mindenképpen megbeszélni, hogy akkor miért is szeretne a sporthoz, mert nyilván nem elvárás senkitől, hogy most mindenképpen versenyezzen, de örülünk, hogyha ha kipróbálja és megtetszik.
1: Szuper! Nagyon sok sikert kívánok nektek mindehhez. Vágunk majd titeket a Strada Rádió stúdiójába a jövőben is beszélgetésekben, a műsorban, és érezzétek jól magatokat itt a mai napon. Elengedlek, mert tudom, hogy főzöl, úgyhogy nehogy odaégjen az a lecsó, és tényleg szép napot kívánok nektek.
0: Köszönjük szépen a meghívást, mi meg várunk ebédre.
1: Köszönjük szépen mi is.

0: Folytatódik az Oroszlán Szív című műsor a Strada Rádió előadásában, és hát az utolsó vendégünket köszönhetjük itt a mai adásban.
1: Lassan Geriből kifogynak a szavak,
0: igen,
1: de se baj, megoldjuk.
0: Kezdek éhes lenni, hozzatok valami gumicukrot, dobáljátok a számba, légy szíves.
1: Jó, majd valamit dobálunk a szádba.
0: Igen, jutalomfalatot, igen. Jó, tehát ismét Székesfehérváron járunk, a Sport Start Tör eséből köszönhetjük Csernus Edinát, szervusz!
2: Sziasztok, én is szeretettel köszöntelek benneteket!
0: Kérlek, mutatkozz be néhány mondatban, hogy mivel foglalkozol az egyesületen belül, mióta vagy tag, és nagyjából így ennyi, amit első körben szeretnék tőled kérni.
2: A Sport Start körese keresztül, mint gyógytornászként, illetve látássérült, illetve mozgássérült sportolóinkkal foglalkozunk. Mint ahogy most is, ugye látássérült, illetve mozgássérült versenyzőinkkel tettük végig ezt a velencei tókört.
0: Akkor te végeztél ezzel a körrel, jól sejtem, mert te nem voltál?
2: Igen, én is szóval. Voltam, tandemmal voltunk, uh-huh. És sikeresen teljesítettük mindannyian.
0: Mennyi idő volt, míg te és a segítőként vettél részt, akkor jól értem,
2: így
0: és
2: van.
0: Mennyi idő alatt végeztetek?
2: 1:50.
0: Szép, gratulálok hozzá. Említetted, hogy mint gyógytornász vagy, jól értettem az egyesületnél?
2: Így van, gyógytornászként, és bármilyen sérüléssel, ugye nem csak a sérült sérülésekkel foglalkozom, hanem ugye akár egy futásra való felkészüléssel, illetve séta, akkor ugyanígy egy bicikli tandemmal, tehát hogy amit kerülünk, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle dologgal, illetve így sporttal foglalkozunk.
0: Így akkor gondolom az egyesületen kívül is ezzel foglalkozó gyógytornával főként, ha jól sejtem.
2: Az egyesületen kívül is, mint főállásban is, mint ugye magánként is, ugye gyógytorna, illetve mint edzőként is.
0: Ez ilyen személyi edzés, konditermi?
2: Személyi edzőként is, és ugyanúgy ugye, tehát hogy így futásra is, meg mindenre felkészítés. És hogy előtte mondtad, hogy a TF-en végzel.
0: Maradjunk annyiba, hogy szeretnék oda
2: bekerülni,
0: de, de fogalmazzunk úgy, hogy nem nagyon indul ilyen képzés mostanában. Pont itt a legelső vendégünknek, Szabó Lászlónak említettem. Ő is úgy vettem ki a szavaiból, hogy hüledezett, hogy nem biztos, hogy ugye el tud indulni ez a képzés a megfelelő oktatók és tanterv hiányában. Nagyon biztos, hogy ugye el tud indulni ez a képzés a megfelelő

0: konkrét edzést, edzések levezénylését, stb. Stb. Úgyhogy igen, igen, ezt így tervezem. Na de térjünk vissza rám, nem úszod meg. Idén milyen programokon vettél részt így a egyesület oldalán?
1: Az egyesületen belül, ugye azt hiszem, hogy 2 vagy 3 hete volt fodiszos rendezvény, ott is nagyon szép eredményekkel végeztünk. Két látássérültekkel képzeld el, hogy arany-ezüst éremmel.
0: Gratulálunk!
1: Illetve a mozgás sérültekkel is megint egy aranyéremmel végeztünk, úgyhogy nagyon-nagyon sikeresen. Meg ugye folyamatosan készülünk mindig valamire, ugye nem mindig ugye a versenysport tartjuk, ugye részesítjük előnybe, de amikor ugye van ilyen lehetőség, akkor ezeken ugye elindulunk, de csináljuk ezeket folyamatosan.
0: Itt ugye egy valamilyen fogyatékossággal élő sportolónak felkészítése annyiban speciális, hogy meg kell vizsgálni azt a bizonyos fogyatékosságot, amivel együtt él. Legyen itt akár szó végtaghiányról, látássérülésről, vagy valamilyen szervi problémáról. Hogyan néz ki nálad egy ilyen felkészülés? Hogyan építed fel? Mondjuk vegyünk itt csak egy kifejezett sportolót. Pár mondatban bőven elég egyébként, tehát hogy így nagyjából.
1: Jó, és melyikre szeretnél?
0: Legyen mondjuk most egy végtaghiányos sportoló.
1: Végtaghiányos sportolóként. Nekem, mint gyógytornászként egyik speciális végzettségem, amúgy az amputálásból való felépülés, és már ugye innen elindul ez a rehabilitáció. Ugye itt ugye meg kell tanítani, újra kell tanítani járni, ugye a művégtaggal pont, aki itt van velünk, ugye a Zsiga, ő vele is ugye folyamatosan edzünk, comb, illetve különböző erőléti edzéseket is csinálunk, illetve futópadon folyamatosan ugye a sétát gyakoroljuk, valamint ugye most, ahogy ugye láttátok is, megcsinálta ugye Velencei tókör teljesen egyedül biciklivel.
0: Szuper. Tehát igazából a végtaghiány specializálódása az így kimondott edzéstervet igényel ezek szerint?
1: Jó a kérdés. Ez is mindenkinek teljesen más, tehát teljesen más egy végtaghiányos, vagy teljesen más egy másik végtaghiányos. Itt nagyon-nagyon sokat küzdünk sajnos ugye maga a végtaggal. Itt is ugye ezeket be kell méretni, ezeket össze kell hangolni, most is a Zsigánál is ugye ez történt, itt csináltunk egy ilyen adománygyűjtő rendezvényt, ahol sikerült egy sokkal jobb fajta végtaggal, de még azzal is ugye küzdünk, mert ugye ezt meg kell szokni, teljesen másabb a mozgás, teljesen más a séta, de teljesen más ugye benne a biciklizés is.
0: Tehát ez egy speciális, tulajdonképpen utána járás, felkészítést igénylő dolog. Erre szeretnék egy kicsit kitérni. Magyarországon van-e erre külön mondjuk tanfolyam, vagy éppen valamilyen felkészítő kurzus?
1: Nincs.
0: Nem lepődtem meg a válaszon. Bocsánat a kérdés, hogy saját kútfőből, vagy akkor inkább külföldi tanulmányokból, edzős videókból, hasonló dolgokból készültél föl, vagy ez teljesen a te szabadalmad, ahogy ti felkészültetek?
1: Én amikor, tehát én magam is egy ilyen sportoló voltam, és hát még most is ugye edzünk, futunk folyamatosan, és amikor gyógytornász lettem, különböző végzettsége, ugye folyamatosan ugye az ember képzi magát, és elkezdtem foglalkozni ilyen betegekkel. Ott már ugye én Szeged részéről jöttem, ott nagyon-nagyon sok sportolót készítettünk fel, nagyon sok versenyeken nyertünk, triatlonra is indultunk, tehát ugye az is teljesen egy más szakterület, és ugye ez így folyamatosan ugye az évek során így megtanulta az ember.
0: Tehát tulajdonképpen együtt készültél a sportolókkal, és ez így is van. Egy tanulási folyamat volt, tök igen. Jó, tök jó. És mondjuk nézzünk meg egy látássérült sportolót. Itt azért annyiban más a helyzet, meg kell neki mutatni a különböző mozdulatokat, mozgásformákat, ezt te hogyan csinálod?

0: Látássérülteknél ugye ott is többféle ember létezik. Valaki szereti a gyaloglást, valaki a gyors gyaloglást, valaki ugye szeret futni is. Mi úgy készülünk, hogy ugye, Betty, ezt úgy is tudod, össze vagyunk kötve, ugye a kezünk össze van kötve, és próbáljuk összehangolni, ugye nekem kell mindig alkalmazkodni ugye a látássérülthez, és mindig mondani, hogy mikor mit csinálunk, mi következik, milyen bukkanót lát, valaki ugye még botot is használ közben, tehát hogy azzal is, és ugye itt a tempótól függ, meg ugye az embertől függ, hogy mi az, amire ugye föl tudunk készülni. Valakinél meg úgy futunk, meg úgy készülünk, hogy még ugye kutyával is van. Tehát ez is eléggé összetett, attól függ, hogy ugye kiről beszélünk.
1: És a sérüléseket is kezeled, mondjuk egy látássérül sportolónál, itt is ugyanezt a metódust alkalmazod, hogy igazából vele tanulsz, hogy mire képes, mire nem képes, hogyan tudja mondjuk azt a mozgástartományt végrehajtani az adott feladatnál, tehát hogy azért ez jelent némi bonyodalmat, mondjuk egy lapocka összehúzásnál. Azért mondom így, mert én most például ezzel küzdök, nekem a barátnőm gyógytornász szintén, és van egy nagyon csúnya letapadás, ami innen hátulról a lapockából indul, és egészen a jobb könyökömig tart, tehát hogy a mozgástartományom az nagyjából a nullával egyenlő, nem tudnám megérinteni a saját lapockámat. Én ugye láttam, de például egy beleszületett látássérülttel vakembernél, ezt te hogy tudod kivitelezni?
0: Úgy, hogy elmondjam, tehát hogy mit érez. És ugye mindig, tehát mint gyógytornászként is ugye már kell kérdezni, ugye, hogy hozzád érhetek-e, mi az, amit ugye megnézhetek, és akkor ugye ezeket meg kell beszélni. És akkor innentől kezdve, ugye, hogyha kimozgatásról beszélünk, mert ugye lehet arról is szó, hogy ki kell mozgatni, tehát ugye csak úgy tudunk felkészülni, mert ugye valamilyen sérülése van, és ugye nekem egy állapotfelmérést kell készíteni. Utána közben is, amikor felkészülünk, közben is lehetnek sérülések, meg úgy, ahogy te is mondtad, tehát hogy érzed, hogy most itt be van állva, itt ugye kötöttebb az izmok, ezeket ugye mind meg kell beszélni, és ugye ezt el kell mondani. Akkor ugye én megnézem, és ugye, tehát hogy a gyógytornában ugye ez benne van, tehát azért azt tudni kell, hogy melyik izom hol ered, hol tapad, mi az, amivel tudsz így továbbiakban segíteni, ez mennyire gátolja ugye a mozgásba, esetleg a sétába, a futásba, mi az, ami ezen belül még ugye tudunk segíteni.
1: Tök jó, tök érdekes szerintem a munkád egyébként. Én mondjuk néha csak kínzásnak élem meg, amit csinál velem ilyenkor a drágám, de tudom, hogy jó lesz majd egy fél év múlva. Talán most már elértük azt, hogyha hanyat fekszek, akkor leteszem a jobb kezemet, és nem fáj. Tehát, hogy ennyire lassan haladunk ebből a dologból. Ősszel valamilyen eseményre, itt a Brigi már elmondta előtted, azért lesznek események. Hogy halad ezekre a felkészülés a sportolóknál?
0: Ilyenkor mindig úgy szoktuk, hogy adunk egy kis időt, ugye most történt ugye ez a tókerülés, lesz egy hét pihi, és akkor utána megint ugye meg kell nézni, hogy ez most séta lesz, futás lesz, biciklivel történik-e, vagy éppen mind a kettővel, vagy mi az, amire ugye megyünk, és akkor attól függ ugye az edzés, vagy pedig ugye folytatjuk ugye ezeket.
1: Hát attól függ, hogy a sportoló milyen állapotban van az adott esemény után, és hogy mennyi regenerációra van szükség. Hol zajlik ez a felkészülés? Hol tudjátok ezeket megcsinálni?
0: Nagyon változó. Sportcsarkkörösének is van terme. Különböző termeket is ugye bérel. Van fitnessterem is, ahol ugye lejárunk, tehát ott is küzdünk. Szabadtéren is ugye kell, mert ugye, mint hogy most is ugye szabadtéren zajlottak, akár a séta, akár a futás, akár ugye a bicikli, és ugye mindig megbeszéljük, hogy hol találkozunk, és akkor ezen a napon mondjuk milyen edzés történik.
1: Tök jó, tök jó. Egy héten általában mennyi időt igényel egy ilyen felkészülés, mint 2-3 alkalom?
0: 2-3 ez kell, igen.
1: És ezen általában azért a sportolók ott is szoktak lenni.
0: Így van.
1: Tök jó, tök jó. És lelkesek is, úgy veszem észre a szavaidból, hogy ők vágják a következő eseményt, és minél jobban szeretnének felkészülni.
0: Nagyon, és amikor bármi van, akkor változtatunk ugye az edzésen, mert lehet, hogy akkor éppen nyújtani kell, vagy éppen más jellegűt kell, de hogy mindig tudjuk, hogy ugye mi a célunk.
1: Ez ha jól figyeltem a Brigi szavait, akkor jön a Spár maraton. Erre most kifejezetten így készülsz valakivel?
0: Ez most jó kérdés.
1: Okay, jó,
0: remélem, hogy igen.
1: Jó, okay, az most lesz októberben talán? Novemberben,
0: igen.
1: Hát egy kisebb távot azért be lehet vállalni, szerintem egy sportolóval, tök jó. Jövőre esetleg tervek ilyen nagyobb nemzetközi vagy hazai versenyekre? Van már felkészülés, vagy ez még túl korai?
0: Hát vannak még sportolóink, akik most ugye nem tudtak részt venni, és remélem, hogy most így a jövőben már ugye, tehát folyamatosan velük is ugye, hogy készülünk, meg más jellegű dolgokkal, és remélem, hogy ugye ezeket is így folytatjuk, meg majd még tovább.
1: Te is részt szoktál venni ezeken az edukációs programokon, vagy te kifejezetten inkább csak a sportolókkal foglalkozol?
0: Mint ahogy most is van ugye ez a rendezvény, szeretek én is részt venni, de én azért szeretem, hogyha az mellett ilyenkor azért a sportolóinkkal tudok foglalkozni.
1: Azért mégiscsak inkább az a legjobb, meg a legfeltöltőbb program számodra. Szuper! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Téged is várunk a jövőben, hogyha esetleg Budapesten jársz a stúdiónkba egy-egy ilyen interjúra. Úgyhogy sok sikert kívánok neked is a jövőben. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Folytatódik az Oroszlán Szív. Az előbb hazudtam a kedves hallgatóknak, mert még jött két nagyon-nagyon fontos vendégünk. Úgyhogy az egyik Vajtó Rihárd, a másik pedig Mezei Gergő. Ricsi végre nem teniszezik, úgyhogy itt van. Mint az elmúlt két adásban, amit nem volt ott, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy ismét. És Gergi, neked is örülünk, hogy itt vagy.
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
0: Igen, közben rugdosok mindenki. Na, hát akkor beszélgessük egy kicsit erről a mai napról. Ugye korán jöttünk, itt már építettétek a sátrakat, fogadtátok a nevezéseket. Úgy tudom, hogy a mezőny már visszaért, és olyan információim is vannak, hogy hány fős volt a mezőny nagyjából. Ezt a drága kolléganőtök mondta el. 200 versenyző indult el, ha nem több, ezen a versenyen. És erről szeretnélek titeket kérdezni, hogy hogyan is alakult ki ez a nap, mi volt a menetrend, miket lehet így csinálni, és hát mennyi befektetett munka van ebben az egészben.
2: Kezdem én, de csak azért, mert így ülünk sorba.
0: Jó, jó.
2: Okay. Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. 200 fő volt az, aki a kerékpártúrára jelentkezett, de én úgy gondolom a családi napra talán egy picivel többen jöttek el. Ők majd most fognak befutni valószínűleg. Ugyanis a mezőny, hát én szerintem a vége még nem ér be teljesen, a nagy része már beérkezett, én úgy tudom a sportolóknak, de még azért van vissza egy picit belőle. Azt kell még tudni az eseményről, hogy ugye ez egyben egy velencei tó kerülő kerékpártúra, ha így tetszik, illetve ez egy fodisz családi nap, itt a parasportokat hoztuk ki főként, azokat szerettük volna bemutatni a vendégeinknek, hogy milyen parasportágak vannak és ezeket hogy űzik.
0: Szuper, igen, Szabó László elnök úrral már beszélgettünk, ő volt az első interjú alany, ő is elmondta, hogy kb. A repülőtérről jött ide egyenesen, és vele még azért kicsit érdekesebb témákat is érintettünk. A létszámmal elégedett vagy egyébként? Ricsi, tehát hogy így nagyjából erre számítottál?
2: Én megmondom őszintén, hogy én azt szeretem, hogyha nagyon sokan vannak, ugyanis nálunk is most már a tömegsport felé szeretnénk elmozdulni, tehát nagyon-nagyon nagy tömeg a cél. Én jobban örültem volna nyilván, hogyha kétszer, háromszor, tízszer ennyien vannak, de mivel ez a legelső ilyen alkalmunk, ezért azt gondolom, hogy nem kell, hogy szégyenkezzünk emiatt. Szerintem ez nem egy rossz szám, arról nem beszélve, hogy egy gyönyörű helyen vagyunk, de mondjuk Budapestől picit távol, szombat van, egyébként fantasztikus idő van. Én azt gondolom, hogy sokan elutaztak, sokan elmentek a családdal, vagy akár még a szabadságok utolsó heteit töltik, úgyhogy valószínűleg lehetett volna egy picit több. Jövőre átgondoljuk ezt az időpontot, mert nagyon-nagyon sok esemény van a mai napon. Rengeteg partnerszervezetünkkel is beszéltünk, őket is vártuk, hogy települjenek ki, és akkor gyakorlatilag majdnem minden parasportágat és fogyatékossággal élő sportszervezetet, országos szakszövetséget tudtunk volna fogadni, de hát az egyik szervezet ezen a programon, a másik szervezet a másik programon van, úgyhogy ezen majd kell egy kicsit törpölnünk.
0: Finomítani.
2: Igen.
0: De szerintem tök jó egyébként tényleg ezen a szép helyszínen ezt véghez tudtátok vinni. Geri, ide előbb letették ide a biciklidet, mondták, hogy vigyázzunk rá.
2: Igen.
0: Te is teljesítetted ezt a kis, mi volt ez neked, bemelegítés? Ilyen kis hétvégi átmozgató?
1: Én is teljesítettem volna, hogyha kerékpároztam volna, de én végül is a Ricsivel egy olyan funkcióba kerültem, hogy az esetlegesen olyan kerékpárosokat mentettük volna meg, söprős autóként, akiknek ez túl soknak bizonyult volna, mert közben mégis vagy esetleg olyan technikai gondjuk lett volna, hogy nem tudtak volna tovább kerékpározni. Hát én végül is ma így nem tekertem körbe velencei tavat, de cserébe a két testvérem körbe tekerte helyettem. Úgyhogy...
0: És ők bírták?
1: Bírták, sőt, így az első boltba jöttek kb. Nagyon meglepődtünk a Ricsivel, amikor elindultunk, hogy akkor keresjük a végét a mezőnek, és az eleje felől nyújtunk a vége felé, és hogy az elejében voltak. Szóval...
0: teljesen jó.
1: Igen. Mondtam is nekik, hogy miért nem mentek még egy kört.
0: Úgyhogy... példát vettek rólad. Mondták, hogy ne maradjanak tőled.
1: Jaj. Úgyhogy nekem is nagyon tetszik a rendezvény. Egyébként a táv maga, nem tudom, hogy bemelegítés lett volna, ha köpetekerem, ez attól függ, hogy milyen tempóban csinálod mindezt. Mert hogyha nyomod gyakorlatilag full gázon, hogy nem mondja csúnya szót, akkor azért el lehet fáradni nagyon egy ilyen kör alatt is. De pont azt számoltuk az Ricsivel, hogy miközben itt jöttünk-mentünk, hogy ő egy órára kalibrálta az első befutókat, mert ha egy futásban, hogyha 14-el fut, akkor 30-el biciklizik. Utána ennek ez nem teljesen így van, Azért 30-as átlagsebességet egy ilyen körön megcsinálni, azért ahhoz már...
0: Ez komoly erőnlét kell.
1: Az már ahhoz kell egy komolyabb erőnlét, így van.
2: Ahhoz már Mezeigerinek kell lenni legalább.
1: Hát nem biztos, hogy sikerül volna, de majd a Miki nem tudom, itt van a szerveréssel, semmilyen akkor kiderül.
0: GPS adatokat megnézzük.
1: Igen, igen, igen. Tehát hogy szerintem, hogyha ezt valaki másfél, két órát megcsinál, az tök jó.
0: Szuper.
1: Ilyen túra jelleggel.
0: Szuper. Itt már a kollégáid, Ricsi, említették, hogy ősszel milyen diásport események valósulnak majd meg. Te ezekkel hogyan készülsz?
2: Én még egy kicsit a tekerésnek a fázisában vagyok így fejben. Próbál meg ugye az eseményen nagyon sok dolgot próbálok én is átlátni, hogy minden úgy menjen, ahogyanak a nagykönyvben meg van írva.
0: Izgulsz egyébként? Ilyenkor vannak? Nem,
2: csak szeretnék, egy kicsit control freak vagyok, úgyhogy szeretnék egy kicsit mindent, ha más nem is feltétlenül irányítani, de rálátni, hogy a folyamatok pontosan úgy mennek, ahogy annak tényleg mennie
0: akkor
2: kell.
0: Akkor ma nem lesz idő teniszezni.
2: Ma nem, pakolunk egyébként, pakolni fogunk, meg vissza kell még pakolni az irodába, szerettenet mennyiségű játékot, eszközt, amit kihoztunk, mert egyrészt kölcsönautóval vagyunk, a Magyar Paralimpiai Bizottságtól kértük kölcsön az autót, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen nekik, illetve egy nappal később pedig indulunk az egész Fodis irodával Horvátországba, ott pedig egy Erasmus Plus program keretében megyünk a horvát Fodiszt, látogatjuk meg és megnézzük, hogy Horvátországban hogyan működik a fogyatékosság elégetek a sportja, a diák sportja, a sportegyesületek, sportszervezés, kicsit megyünk hospitálni.
0: Tök jó, ez nagyon jó, ilyen edukatív jelleggel, meg fejlődési szempontból ez mindenképpen előremutató lesz, úgy érzem.
2: Igen, ezen vagyunk.
0: Tök jó. Geri, neked esetleg valamilyen program így ősszel, versenyek, valami?
1: Lesz, jövő héten Magyar Szeretettek Országos Bajnoksága lesz, atlétika számban, futószámokban, ami egy picit olyan szempontból problémás, hogy nekem az napra van egy kerékpáros versenyem is, szóval majd még kitalálom, hogy mint oldom meg ezt a kettőt, hogy önöket egy napon van. Nagyon kíváncsian várom, hogy a kerékpáros versenyt, ez a Turul Kupa lesz a Tata és környékén, ahol ugye van fogyatékosoknak is kategória, és az ilyen jellegű versenyeken pont azért, hogy tényleg ez egyre népszerű legyen, hogy mindenhol van ilyen kategória, vagy tényleg akik valamilyen hátrányal élnek és úgy sportolnak, el szoktam menni, hogy tényleg ez ha már van, akkor használjuk ezt a lehetőséget.
0: És minél többen tudjanak róla, hogy van ilyen lehetőség.
1: Igen, a másik meg az, hogy tényleg tök lenne például szeretetetett sportban is, hogyha nőne a kerékpárosok száma. Tudom, ez nehéz ilyen szempontból, mert a kerékpár az iszonyatosan költséges sportág, főleg, hogyha az ember versenyszinten csinálja, és nagyon nehéz, hogyha az embernek tényleg saját zsebből kell megoldani ezt a sportágat, de semmi sem lehetetlen. Én vagyok rá az egy legjobb példa. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez is így fog nőni a kerékpározásnak az aktivitása, és most ez a mai program is erről szól, hogy tényleg van pont a Ricsivel, most nemrég láttuk a handbike-os hölgyet, aki handbike-kal tekeri körbe.
0: Azért az se
1: egy egyszerű tart, igen, és van egy kolléga, aki pedig ugye művégtaggal teker. Szóval,
0: igen, ezt pont mesélték itt a Székesfehérvárról érkezett egyesület.
1: Igen, szóval...
2: És nem kis tempóval mennek egyébként.
1: Igen. Az a handbike-os hölgy, az konkrétan pont lehagyott olyanokat, akik nem handbike-kal mentek.
0: Hát hogyha én mondjuk, tehát épp lennék, nem mennék látássérült, és így hoppá, hát ott van erő, van kraft, akkor az, hogy azért ott az oda van téve. Más nemzetközi verseny esetleg?
1: Nemzetközi verseny az most nem lesz már idén, szerint, de lesz egy a Team United Shifting amatőr sorával lesz egy edzőtáborunk október végén Spanyolországban, azt egyébként várom nagyon, hogy ott kicsit ilyen tényleg teljesen arról szóljon a dolog, hogy csak edzünk és a köré levő háttér dolgot építjük fel.
2: Geri, hadd csapjak le, mert egy program nekünk is lesz, amit szerintem jó, hogyha megemlítünk. Ez az első Fodis kötőjel teniszszövetség jótékonysági teniszgála. Ez a Nemzeti Edzés Központban lesz a Spár Maraton második napján vasárnapon, október 11-én. Itt a Magyar Tenisz Szövetséggel együtt valósítunk meg egy klasszikus jótékonysági teniszversenyt, ahol ami inkluzív egyben, tehát fogyatékossággal élő és épp sportolókat szeretnénk együtt meghívni, csak vegyes páros lesz, illetve csak páros lesz, úgyhogy az is szerintem egy egész jó esemény lesz.
0: Kinek vagy milyen szervezet részére lesz ez a jótékonysági
2: van egy kerekesszékes srác, egy fiatal srác, akinek a teniszpálya futását szeretnénk egy kicsit felkarolni, és azt gondoljuk, hogy az itt befolyt összeg az egy méltó indítása lehet ennek a pályafutásnak.
0: Szuper, ez nagyon jó hangzik, hogy ezeket is így támogatjátok, illetve szervezitek. Térjünk vissza egy kicsit így a diákokra. Most ugye lezajlott ez a tanévnyitó diátadó gála tulajdonképpen. Az előző szezonnak vagy tanévnek a legjobb, legeredményesebb sportolói, tanulói díjaztátok. Erről már néhány szót hallottunk a kolléganőtöktől. Tudnál erről mesélni egy kicsit, hogy milyen folyamat alapján választottátok ki a srácokat, milyen teljesítmény volt a fő döntő ok, hogy azok a fiatal sportolók kaphassák meg ezeket a díjakat, amiket megkaptak, és hogy mióta létezik ki ez a díj egyáltalán. Mert azt tudom, hogy nagyon sok sportoló kapta meg, azt mesélte a kolléganőtök.
2: Igen, igen, ez gyakorlatilag a Fodisznak az alapításával egy időben keletkezett ez a díj. 2008 óta van Fodisz tanévnyitó, és kétféle díj, vagy hát 2 plusz 1 féle díjat adunk át ezeken a Fodisz tanévnyitó eseményeken. Ezt ugye mindig szeptemberben tartjuk meg. Díjazzuk a legjobb eredményt elért diákot, minden vármegyébe 2 főt, illetve a hozzá tartozó felkészítőket. Ez az egyik díj, és van egy úgynevezett Fodisz díj, ez, ha jól emlékszem, 2014-ben jött létre. 2014-ben az volt az ötlete a Fodisz vezetésének, hogy nem csak azokat a felkészítőket, pedagógusokat, edzőket és sportolókat díjazzák, hanem akik jó eredményt értek el és régóta benne vannak a sportban, hanem aki sokat tesz a Fodisznak a diák sportjáért, a fogyatékossággal élőknek a diák sportjáért. És idén természetesen nagyszerű kollégák, pedagógusok kaptak aranyezüst és bronz fokozatú díjakat, de idén először volt, hogy nem magánszemély, hanem egy jogi személy is megkapta, ez a Budapesti Honvéd Sport Egyesület, mert nagyon büszkék vagyunk arra az együttműködésre, hogy a fogyatékossággal élő diákoknak szervezett országos Fodisz versenyeken a Budapest Honvéd díjmentesen biztosítja a pályáját évi sok alkalommal, ami elképesztően segítség a szervezetnek.
0: Igen, annyit hozzáfűznék, hogy ezzel az egyesülettel felvettem a kapcsolatot. Én nagyon szeretnék hozzájuk eljutni emiatt az edzői dolog miatt, úgyhogy remélem majd válaszolnak egyszer, de tök jó lenne egy ilyen egyesülethez csatlakozni, mint magánember, hogy ha ilyen nagyra törő céljaik vannak. Ugye elnök úrral beszéltem itt a paralimpiai, illetve olimpiai ciklusról, és elmondta, hogy ő mivel lenne elégedett sportolók, illetve érmek számával. Ugye korábban a rádióadásban, műsorban említettél egy elé 2028 programot? Jól emlékszem, ez hogy áll?
2: Igen, igen, ugye az volt a tervünk, hogy a Fodisz rendszerében, ugye alapvetően a Fodiszról azt kell tudni, hogy a fogyatékossággal élő diákoknak szervez alapvetően egy versenysorozatot. Tehát ahogy az MDS az épeknél, a fogyatékossággal élők tekintetében a Fodisz látja el ezt a feladatot. Ez évi több mint 10 000 diákot érint, tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy szám. A közoktatásban körülbelül 100 000 fogyatékossággal élő diákot tartanak nyilván. Ennek ugye több mint 10%-át mi elérjük. Én azt gondolom, hogy az MDS is kb. Ilyesmi arányjal dolgozik. Talán egy picit jobb arányjal, de hát ugye egészen más, mert rettenet mennyiségű diák van és nagyon sok iskola. Mi elsődlegesen a szegregált, tehát az egymikkel foglalkozunk, szegregált intézményekkel, és ha ennyi diákunk van, ennyien sportolnak, rengeteg sportág van, a legjobbakat mindig megtaláljuk. A legjobbakat el is tudjuk vinni a Nemzeti Diák Sportszövetség által szervezett ISF versenyekre, vagy a Virtus által szervezett, ugye ez az értelmi fogyatékosság eléknek szóló nemzetközi, európai vagy világversenyek, illetve egy év nemzetközi nagy világversenyek is vannak, ahol a Fodiszban sportoló diákokat vendégül tudjuk látni, illetve tudjuk delegálni. Akkor miért ne válasszuk ki a legjobbakat? Készítsük föl, keressük meg azt a műhelyt, azokat az edzőket, akik ezekkel a diákokkal tudnak foglalkozni, próbáljuk meg támogatni őket a Magyar Paralimpia Bizottsággal, és például az atlétika sport esetén az atlétika szövetséggel, de az asztali tenisznél az asztali, és mindig a szakszövetséget megkeresve, egy ilyen három oldalú együttműködés keretében. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes dolog, és talán a jövő paralimpikonjait ki tudjuk így nevelni, mint ahogy egyébként a Csontospiros Biacsikrek is a Fodisz rendszerében sportoltak korábban, és hát paralimpikonok lettek.
0: Tehát akkor ez a program kialakítás alatt van, hogy így kiveszem a szavaidból.
2: Igen. Most azon gondolkozunk, hogy ugye lassacskán 26 év vége van, 27 már a felkészülés, ha csak valami nagyon-nagyon tehetséges diákot nem találunk, akkor lehet, hogy nem a mostani, hanem majd az következő paralimpián lesz ez aktuális. De ott viszont lesz időnk ezt nagyon alaposan végigjárni, és tényleg minden szintű versenyt és rendszert beépíteni ezeknek a sportolóknak az életút programjába. Nyilván elindulunk most, és igyekszünk most a 28-ra fölkészülni, de én egy kicsit nyugodtabb lennék, hogyha a következő paralimpiát tudnánk megcélozni. Ott viszont
0: nem lenne kapkodás.
2: Így van, és akkor egy nagyon-nagyon komoly programmal, sok szakági szövetséggel együttműködve tudnánk elindulni.
0: Szuper. Gergi meg segít felkészíteni.
2: Bízunk benne.
1: Én, ha arról van szó, nagyon szívesen, persze.
0: Élnéd egyébként ezt az edzői dolgot?
1: Én edzettem már pár valakit, inkább futószámokba készítettem fel ismerősöket egy első 10 km, első 5 km-es verseny teljesítésére, egy félmaratonra. A kerékpár ennél egy kicsit komplexebb egyébként, de mivel hogy én már jó 6-7 éve ugye saját magamnak írom az edzést terület, azért nem rutinom van már ebben, hogy mi az, mit eredményez. Megtanultam is ugye pont magam miatt, úgyhogy, ja, akár, persze.
0: Szuper. Hadd kérdezzem meg, hogy akkor ősszel milyen programok láthatóak még a FODIS szervezésében. Ugye említetted ezt a teniszt, ezt a jótékonyságét, lesz a spármaraton, azon is talál részt.
2: Így van.
0: Ha jól tudom, itt a kolléganőt figyeltem, más esetleg lesznek még diák olimpiai számok, döntők esetleg így évvégén.
2: Igen, ugye klasszikusan, ahogy elindul a tanév, ugyanúgy elindul a FODIS diák olimpiai rendszere, ugye, ami a tanévre épül, mint diák olimpia, mint tanulmányi verseny. Úgyhogy kezdünk egy teremattétikával, egy ügyességi sor és váltó versennyel, illetve behoztuk talán idén debutálnak.
0: Tessék? Curling.
2: Igen, a floor curling.
0: Segítek, igen, igen, figyeltem.
2: A floor curlinget nagyon-nagyon szeretjük. A roadshow-kon rettenet mennyiségű diák vett részt, és egészen hihetetlen, hogy ennyi ember szereti ezt csinálni, úgyhogy a floor curlinget is behoztuk. Egyébként az OCR akadálypályát, amit ugye szintén a Öttusa és a Diákolimpiai Szövetség is csinál. Igen, nagyon menő egyébként. Szerettük volna frissíteni a rendszert, úgyhogy ezt is behoztuk. Lézerlövészetet, elképesztő mennyiségű gyerek szereti, úgyhogy ezt is fogjuk csinálni. És hát ugye majd január-februárban pedig az asztali tenisz versenyek indulnak. Nagyjából ez a következő negyed év.
0: És akkor jöttök még novemberben a Down alapítvány által szervezett ergométer versenyre.
2: Így van, lesz még az ergométer versenyünk a Down alapítvánnyal. Szabadidő, spármaraton, fodiszesi egyenlőségi futam. Nagyon sokan szoktak lenni, nagyon szeretik, nagyon szeretnek a jó úgyért futni.
0: Bocsánat, itt hány kilométerekkel lehet indulni?
2: Ez egy séta gyakorlatilag. Tehát, hogy ez egy 500 méteres séta, tehát itt nem úgy kell ezt elképzelni, hogy ez egy futás, vagy
0: akkor egy kört a futópályán.
2: Így van, ez egy 500-as körre szokták lesétálni, lefutni, kerekesszékkel, handbike-kal, bármilyen formában. Aha, igen. Ez ugye arról szól, hogy együtt sportoljunk fogyatékossággal élők és épek, tehát hogy ne legyen a széthúzás, illetve az inkluzió integrációnak az erősítése. Gyakorlatilag erről szól ez a mi futamon.
0: Szuper.
2: És a tenisz. És a tenisz.
0: Hát mi más. Jó, srácok, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk ma. Ez szerintem egy tök jó lehetőség volt.
1: Szerintem is tök jó,
0: hogy itt lehettünk. Mi éltük egyébként, tehát hogy nem minden nap tudunk interjút csinálni a Paralimpiai Bizottság elnökével, meg olyan sportolókkal is, akik ugye nincsenek szem előtt nap, mint nap, úgyhogy mi nagyon élveztük, és a Viktor nevében is én köszönöm szépen, hogy itt lehettünk. És várjunk titeket legközelebb is a stúdióba. Gyertek, bátran, meg hát jövünk majd a legközelebbi rendezvényekre. Nem tudom, Viktor, szeretnél mondani valamit?
3: Viktor, maximum annyit mondta, hogy köszi még egyszer mindenkinek, legyetek jó, figyelzetek magatokra.
0: Már ennyit ebből a fajtából, sziasztok!
2: Nagyon hálásak vagyunk mi is, és köszönjük szépen.
1: Mindenkinek szép napot, és aki még nem kezdjen sportolni, gyönyörű a hétvége, és jön a hideg tél, úgyhogy élvezzetek.
0: Így van, hallgassatok Gergőre, Ricsire, meg néha ránk is. Sziasztok!

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web,

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: suis Stéphane!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Húsvágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk, persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András! Egészségére! Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogy van? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százalnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három. Vagy egyik nap azt állom ki, hogy másnap százon én nyerek, s nőhegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok, lélegez, mondják a doktorok. De én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a magyar nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az ember meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén, mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sun Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

basszus gitáron. És látjátok, hogy hogy készült. Egy gondolkodtunk, hogy figyelj, mi legyen, ilyesmi, ez jó?

0: Szerelemre születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma túl sok a legjobbak. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihalik Ábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Erika, tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok...
0: Ez már lemezminőség.

kezd el a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: Yalan. Nemsi yalan, sonra yazılanım. Nemsi yalan. Nemsi yalan, sonra yazılanım.
1: Strada Rádió, egy sziget a zene dzsungelében.

0: Strada Rádió. Hallgass ránk!
1: A következő dal pedig egy olyan dal,
2: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

0: Rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinfo.hu.
0: Rockinfo.hu.
2: A

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu. Honnan nem látszom, hová is bújott.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

0: mozdul.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.

Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszi, hogy a hangfelvétel csökkent.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger. De itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings pa Londras! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Pazzeg, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két-há, egy-két-há. Fejéreket forgattuk meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló és vörös felhő, terciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtettek, arra terült, súlyos töltön, nem láttam hol az életé, és látom, hogy ez mert valami pól, de így most, hát ez jó, ha meg lenne, nem én magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. És...

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazzt játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazzt. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Vigyázz, ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: és ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin fotballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: is az, vagy volt?
1: Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet úgy? Nevetni, ha bejönne emberek.
0: Bejött volna emberek. Inkább
1: 2012 vagy 2018.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rockballadák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada. Visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel.

Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ez. Ezt választottam rockbaladának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma ezt nagyon kedvesen, de így Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen, köszönjük!

egy igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymásra, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kiln a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt át, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ögön lángol, ne verem a

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül, mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfo.hu.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hang. Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljük mindent, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azoknak szarabból vagyunk.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. rockinform.hu.

őket. Látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak. A szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: няма! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama.

0: Que si c'est bon.
1: Hát igen. Az elején azért tudok, egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

Bajba, a gőzzel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves, aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell, ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őt nem,

0: vagy nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen. Ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot. Ez nagyon csodálatos. Tudjátok, mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Du-du-du-du-du-du-du-du. Igen! Hát egyből, látod? Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszönjük szépen!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok. Mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Hello! Hello! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio volt már organista, volt, bot csinálta MC, volt zongorista, és most nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban a Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a Kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is? Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy. Yeah.

girl like Anya. Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következzék a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékból, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez remények, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Orgasms will fall out of you. Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérül a tisztelt közönséget.

0: más lábdobban nem kell, mert tudják a nélkül is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skat.
0: Álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljes anarchia volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne. Semmi más nem tetszett egyébként, de... Úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki... Még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálnám. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog,

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajó. A monitoron. Mondja a csajó.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, mely. Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra ugyatok, de ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog. Ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos! És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer... Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
1: Megalolvasjuk.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Ciao. Na.